0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Trump nem enged, nem lehet Iránnak atomfegyvere. Békét és szeretetet kért a világnak a katolikus egyházfő. Komoly figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki, és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott: a Szentlélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek bevonása. A település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: Kimondottan erős UVB-sugárzás várható az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Milliók szenvednek idehaza a néma gyilkos miatt. Nem kérnek a magyar cégek a mesterséges intelligenciából. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, például sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól. Háromnegyede azt mondja, a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai űrgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
3: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, 2012-re fokozottan védetté kellett tenni. Tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
2: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Pünkösd hétfőn, a háromnapos pihenés utolsó napján nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, a következő 6 órát töltjük majd együtt. Emelem poharam mindazokra, akik fönt vannak. Pink is szól, de mindjárt Mike Oldfield zenél.

Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik pünköst hétfőn reggel 6:45-kor taton vannak, ébren vannak, ami lehet, hogy köszönhető a kinti zajoknak is. Legalábbis én most már egy ideje nyitott ablaknál alszom, és valamelyik nap például óriási cserregésre ébredtem. A szarkák a varjakkal veszekedtek, viaskodtak, az egyik cserregett, a másik károgott, és abszolút úgy éreztem, hogy ezt 20 centire az ablakomtól teszik. Lehet, hogy 3 méterre voltak, de akkora zajjal és olyan hangerővel, és hát bizony igen, most már a madarak abszolút korán ébrednek, ugye ők ráadásul már a világosság előtt megkezdik a csicsergésüket, a munkájukat. Itt a Retro Rádióban mi nem csicsergünk, érkeznek majd a slágerek sorban, a Spin Doctors egy kicsit megpörget bennünket a Two Princes-zel, bálba megyünk az operában a KFT-vel, előtte pedig szóljon az az énekesnő, aki egyaránt tud lírai, de vadóc is lenni, nem csak természetében, hanem az éneklési stílusában is. Pinkről van szó, tőle szól a Raise Your Glass a Retro Rádióban.

0: Hello Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Egészen délig töltjük majd együtt az időnket. Ezen a nyári napon, mert ez már nem kora nyári, egyáltalán el lehet mondani róla, hogy ez egy tipikus nyári nap, úgy meg aztán pláne, hogy az ország egyes részein a 30 fokot is át fogjuk lépni majd a maximum hőmérsékletekben. Hogy mi várható majd a napokban, ezt is megnézzük majd a következő időszakban. Nálunk várható majd a Back to Black Máté Péter feldolgozása a Zene nélkül mi térekén, és itt lesz Alice Cooper is mindjárt a Poisonnal a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: A friss lazac most nagyfogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4.990 forint. 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4.690 forint. Május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Indul a Mind Megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Két forgalmas vonalon kezd pályafelújításba a MÁV. Buszsávban autózókat büntettek a rendőrök. Virágos Magyarország, finisben a nevezés. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 5-en lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell lesz ilyat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
11: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
10: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szerintem ezek nagyon jó ébresztő zenék, de ha valaki még vágyik ilyenkor a simogatóbb dallamokra, akkor ezt is tudom biztosítani, ráadásul az egyik ikonikus hazai sztárunkkal. Akinek ha a koncertnaptárát nézzük, akkor egyáltalán nem gondolnánk, hogy 84 éves. Márpedig Zorán ilyen idősen is járja az országot, folyamatosan tart az országjáró turnéja. Egyébként emlékszem, hogy valamelyik nap egy hallgatónk írta is, hogy csodás élmény volt, már nem emlékszem, melyik helyszínen látta Zoránt, és hogy teljesen elvarázsolta. Pont azon gondolkoztam, hogy ugye most a hétvégén zajlott nálunk Presser Gábor hétvégéje, amiben ugye majd a jövő év januári 8 alkalmas Presser koncert sorozatra nyerhettek hallgatóink belépőket, és lehet, hogy kölcsönkenyér visszajár majd. Ugyanis Zoránnak idén volt februárban egy 3 alkalmas koncert sorozata, amin Presser Gábor mind a 3 estén vendégszerepel. Úgyhogy én szinte készpénznek veszem, hogy Presser Gábor viszont hívja majd Zoránt, már csak azért is, mert mint alkotó társak is nagyon közel állnak egymáshoz. Szóval mindjárt szól majd az Ahogy volt, úgy volt, de jöjjön előbb a Pet Shop Boys-szal a Go West a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nyár időre nyári sláger Shaggyvel, az In the Summertime. Belelazulunk majd a napfénybe, és jöjjön a 90-es évek végének, 2000-es évek elejének egyik hazai sztárja, a Desperado. Gyere és álmodj slágerüket is játszom majd hamarosan, 7 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
4: Új részekkel jön az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig elérhetetlen volt. Ám most legmerészebb álmaik válnak valóra. Gerencsér Tímea, Stól András és Szabó András csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Hétköznap esténként a TV2-n.
5: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
6: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
7: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Agyonnyomja a fiatalokat a virtuális valóság, díjazták az innovatív tanulókat, irány a világbajnokság, felejtsék el már a napozást. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
12: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
11: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemisták csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szinte hihetetlen, de május utolsó hétfőjének vagyunk itt az elején, reggel 7 óra múlt, lassan 4 perccel. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Várom önöket most is csupa jó slágerekkel. A Hit the Road Jack-kel kezdünk már is.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. J-Lo-nak is köszönjük szépen a lendületes zenéket. A folytatásban lesz majd azért hamisítatlan rock a Nickelback előadásában, a lazulós nyári zene Shaggyvel az In the Summertime, és mindjárt a Vénusszal is folytatjuk. Nem tudom, hogy hallgatóink hogy vannak vele, én emlékszem, hogy péntek délután lepett meg először a meleg, vagy akkor éreztem először azt, hogy hú, na most aztán tényleg berobbant. Nem csak, hogy a tavasz, úgy Isten igazából, hanem ez már abszolút a nyár volt, ami aztán nyilván szombaton, vasárnap folytatódott, és ma is folytatódik majd. A mai délutánon elsősorban az ország déli részein, illetve az Alföld területén több helyen is simán átlépik majd a 30 fokot a hőmérséklet, és ugyanerre készülhetünk egyébként a holnapi napon, sőt, rátesz még majd egy lapáttal az időjárás, és szerdán is simán 32-33 fokokat is mérhetünk majd, szóval valószínűleg rekorddöntögető lesz a szerda, míg nem, aztán délután majd akkor nyugat felől megérkezik egy hideg front. Addig viszont keressük az árnyékot, most már a parkolásban is, és természetesen az étkeinkben is. Egyre inkább előtérbe kerül a fagylalt. Van, akinek ezt tudom, egész éves, de van, aki szezonálisan szereti ilyenkor, úgyhogy fagylaltos óránk lesz majd, viszont most indítom már is a Vénuszt a kockahassal a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Indulunk a csúcsra, méghozzá a Machine Mouse-szal, velük is folytatjuk majd hamarosan, a Flashdance Betét dalával, a Méniekkel is, hogyha valakinek szüksége van az ilyen jellegű ébresztő zenékre, hogy mondjuk akár az ebéd vagy a kávéfőzés közben egy kicsit megmozgassa magát. És az is lehet, hogy sokan még valamilyen vendégvárásra készülnek, vagy közösen főznek a barátok együtt. Ilyenkor a szóda vagy a pincében, vagy már a hűtőben valahogy betömve itt-ott, amott, de az biztos, hogy a hűsön, az is lehet, hogy a limonádékat is már előkészítették. Én úgy szeretem egyébként, hogyha nincs cukor benne, viszont mondjuk jó sok lime, citrom, ez így karikával, mindennel együtt, és jó sok menta, hiszen mostanra már szerintem a kertekben is teljesen életre kapott a mindenféle fajta menta. Én gyakorlatilag hozzá nem nyúlok éveken keresztül, és a teraszomon már most mind a három cserében hatalmasan nőtt a három különböző típusú menta, amiket bőven lehet ilyenkor használni. Nagyon finom ízük van, és ráadásul kellemesen hűsítenek is. Szóval akár vendégség van, akár csak a családnak, érdemes már most reggel ezt elkészíteni és behűteni, ha valaki hidegen szereti. Mi viszont a normál hőmérsékleten tálaljuk a zenéket, úgyhogy mindjárt jön majd Michael Sembelóval a Méniek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofel szirupot?
8: Én a műzlibe kérem, anya.
9: Itt a narancslevem, drágám.
10: A maltofel szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
8: Igen.
10: Akkor a tejemmel iszom meg.
9: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
7: Induljon lendületesen a nap. Maltofel szirup.

0: Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
2: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
1: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
2: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
3: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
4: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Bizalmatlanság kíséri a mesterséges intelligencia hazai alkalmazását. Ürge számlálás. Van miért aggódnunk? Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, például sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól. Háromnegyede azt mondja, a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai ürgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
5: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, 2012-re fokozottan védetté kellett tenni. Tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
4: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Azt mondtam, hogy fagylaltos óránk lesz, és ez így is van, hiszen biztos vagyok benne, hogy a mai napon nagyon sok fagylaltozó előtt áll majd kisebb, nagyobb sor. A minap hallottam egyébként Jakabfi Dávidot, az év cukrásza, mester cukrászát, aki elmondta a saját tapasztalatait, vagy inkább véleményét arról, hogy hol érdemes egyáltalán sorba állni, mert hogy nagyon sokat elmond egy fagylaltozóról az, hogy milyen módon tálalják, kínálják a fagylaltot, hogy tiszta-e például a fagylaltos pult, úgyhogy valóban ez már lehet egy intőjel. Az év fagylaltja versenynek május 30-án lett volna egy ilyen eredményhirdető jamboria Miskolcon, de sajnos ez végül is elmarad, úgyhogy egyelőre még várat magára az, hogy kiderüljön egyrészt, hogy mi lett az országos év fagylaltja verseny győztes, másrészt pedig, hogy ezt milyen keretek között jelentik be. De amit már tudhatunk néhány hete, hogy a Balatonfagyia 2026-ban mi lett. Balaton Noir névre hallgat, és így már biztos, hogy nagyon sokan kitalálhatták, hogy alapvetően valamilyen csokoládé és fagylaltról van szó, de mégsem. Ez ennél sokkal raffináltabb. Úgy tűnik, hogy meggyűlik ma a bajom a fagylalt szóval, de azért igyekszem majd elmesélni azt is, hogy mitől különleges ez a Balaton Noir fagylalt. Ezzel is folytatom, de akkor hát jöjjön végre a bikinivel a fagyi, ezt is játszom előtte a Salt-n-Pepával, a Let's Talk About Sex a Retro Rádióban. Come on.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt itt a 8 óra, én pedig mutatom majd, hogy milyen slágerekkel várom hallgatóinkat 8 óra után. Például a Soho Party felvételével. Aminek már csak az is adja az aktualitást, hogy mégiscsak 5 napon belül az egyik legnagyobb focis esemény házigazdái leszünk. A Bajnokok Ligája döntőjét ugyanis Budapesten rendezik május 30-án. De hogy visszatérjünk a zenékre, jöjjön a kolumbiai Juanes a La Camisa Negra-val. Amikor nyáron hazánkba látogat, biztos, hogy ezt a dalt is eljátsza, úgyhogy most ezzel is melegítünk majd a fellépésére. Igaz, az még odébb van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Lind termékek, egyes Pik téli szalámi termékek és egyes Viszkász termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
8: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerét.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Hiába razzia, még mindig sokan autóznak a buszsávban. Remek nyaruk lesz a diák munkásoknak. Világos Magyarország, finisben a nevezés. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsi-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 5-en lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell eszélyat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
5: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
4: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: 8 óra után 4 perccel. Sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, és jó pihenést kívánok a pünköst hétfőn valamilyen módon pihenő hallgatóinknak. Vágó Piros vagyok, együtt töltjük délig az időnket, és ebben az időben biztos, hogy benne van Phil

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a retro hallgatókat, pünköst hétfőn. Vágó Piros vagyok, és az akármilyen módon pihenő hallgatóinknak jó pihenést kívánok. Az imént pedig az idei Veszprém Fest nyitó előadóját, Juanest hallottuk, legnagyobb slágerével, a La Camisa Nerával, amit valamilyen formában biztos, hogy elő fog adni a Veszprém Festen is. A folytatásban pedig mindjárt jön a pörgős napsláger, lehet majd együtt énekelni az Appal, és persze adós vagyok még azzal, hogy elmeséljem hallgatóinknak, hogy milyen fagylalt is az év Balaton fagylaltja. Ami egyébként a Balaton Noir névre hallgat, és ebből ugye sokan gondolhatják, hogy hú, hát lehet, hogy ez valamilyen sötét csokoládé fagylalt. Nem így van, mert hogy a megalkotója, Somodi János teljesen máshonnan merített ihletet. Amellett, hogy cukrászmester, ő hobbiból bizony sört is szeret főzni, a sör egyik alapanyaga pedig a maláta. Ha nincs Ötvös Zsuzsi és az ő cukrász könyve, akkor én sem próbáltam volna ki, hogy a malátával süteményt készítsek, de bizony ez egy nagyon jó alapanyag, mert hogy van egy ilyen csokoládés, karamelles kávés íze, gondoljunk gyerekkorunk koffeinmentes maláta kávéjára, persze ez pörköléstől is, meg maláta fajtától is függ, hogy milyen íze van aztán, de hát ez simán használható süteményekbe. Somodi János is erre jutott, hogy persze, hogy simán használható, úgyhogy ezt a pirított csokoládé malátát, ezt rakta be egy sima teljes fagylalt alapba, és ezt bolondította meg egy gyümölcsös szósszal, egy szilva variegátóval, hogy a fagyi mesterek szavajárásával éljek, amit pedig még rummal turbózott föl. Ez ad egy ilyen pikáns, kicsit savanykás, kicsit alkoholos ízt, és az egészbe került még ropogós elem is, ez pedig a diós maláta morzsa, amire ugye rá haraphatunk, és ez is még egy nagyon-nagyon jó élmény. A fagylaltokból még nem merültünk ki teljesen, mert hogy az év európai fagylaltjáról is mesélek majd, ami egyébként egy spanyol alkotás lett, de jöjjön egy olasz nyelvű előadó Eros Ramazzotti a Più Bella Cosával az Up napja után.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szóval ez a nap is kiváló nap arra, hogy egy fagylaltot akár közösen programként elnyaljon a család valahol. Ugyanakkor eszembe jutottak a régi nyarak emlékei, amikor az unokatestvéreimmel ugye együtt töltöttük Balatonfüreden az idő, a vakáció jó részét, és volt a közelünkben, ez akkoriban azért elég menőnek számított így a 80-as évek vége felé, nyílt egy nem hagyományos cukrászda, hanem már valahogy ők az új idők szelét érezték meg, és valószínűleg nagyon sok Olaszországból hozott alapanyaggal, géppel dolgoztak. Legalábbis most én így utólag visszagondolva így gondolom, mert nagyon más volt az ő fagylaltjuk, mint az akkoriban egyébként kapható fagylaltok. És az unokatestvéreimmel ez egy napi program volt, hogy akkor átmegyünk a Diánába, és ők persze mindig 3, 4, 5 gombócot. Na, mire ők annak a végére értek, én örültem, hogy egy gombócot mondjuk valahogy elnyomogtam, már akkor sem szerettem annyira hideg dolgokat, főleg nem gyorsan és hirtelen enni. Nekem pedig általában a tölcsér végezte úgy, hogy már a végén mindenhol folyt belőle a fagylalt is, mert annyira lassan ettem. Ez ma sincs másképpen. Úgyhogy ma már nem próbálkozom 3 gombóccal, már csak ezért sem, de most már azért nyilván más oka is van. De hogy egy kicsit körülnézzünk az európai piacon, leginkább majd a spanyolországi díjnyertes Európa fagylaltja versenygyőztes fagylaltjáról mesélek, de addig szóljon a Bananarama Help-je, illetve a Dirty Dancing betétdala is a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
3: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
2: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
3: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
4: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
5: Micsoda aroma?
6: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az

0: új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
1: Shell. Go well.
2: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
3: Mobil netet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonkkal kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Megint az unokázós csalók, itt a figyelmeztetés, rossz terápia, szorongás ellen a közösségi média, UV-sugárzás, durva lesz a mai nap. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
9: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. Rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
8: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemistát csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A vanília, vaníliás krémek szerintem minden ország cukrász hagyományában valamilyen módon felbukkannak. Gondoljunk csak a saját madártejünkre, vagy akár a krémesünkre. Ez például nagyon sok helyen, ha veszem Franciaországot és ott a környező országokat, létezik ebben a crème brûlée vagy crème catalana formában is, amikor ugye ezt jó sűrűre fűzik, és akkor még mondjuk a crème brûlée esetében rápirítanak cukrot is, a crème catalana esetében pedig mondjuk valamilyen citrusféle héjával még ízesítik, plusz egy kis fahéjat is adnak hozzá. Na, ezt az ízvilágot ragadjuk meg, és most tartogassuk magunknál, mert hogy az év európai fagylaltja, a győztese valamilyen hasonló ízzel operál. Ez a spanyol kreáció a Melody névre hallgat, és az alapja egy sült tejfagylalt, egy leche merengada, amit egy csipetnyi fahéjjal és friss citromhéjjal bolondítottak meg, pluszban még tettek rá egy lágy karamell öntetet, ezzel van még rétegezve. És ez a fagylalt most több magyar cukrászdában is felbukkan majd ezen a Melody néven. Ez lett tehát 2026 hivatalos Európa fagylaltja. Lehet, hogy nekem sok ehhez a karamell öntet, és én ezt sokkal inkább valamilyen citromos, lájmos variegátóval tudnám elképzelni, de hát ízlések és pofonok, ugyebár ezt már nagyon sokszor megállapíthattuk a rádiókonyhában is. Zene tekintetében is így vagyunk, de azért igyekszünk kiszolgálni mindenféle ízlést. Folytatjuk nem sokára Ákossal, az Ilyenek voltunk slágerrel, most pedig szóljon Gloria Estefan, You Be Mine party slágere.

0: egyik legnagyobb slágerei Retro Rádió. 4 perc múlva 9 óra, mi pedig majd 9 óra után folytatjuk a Magna Cum Laude első igazi nagy slágerével, sikerével, a vidéki sanszonnal. Valamint meghallgatjuk Robbie Williams Supreme slágerét is. Ilyen jó kis dalokkal várom majd a hallgatóinkat, tehát 9 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Az erő megérkezett az Osan áruházakba. Elindult ugyanis a hatalmas Star Wars matrica gyűjtőkampány, amiben minden elköltött 5000 forint után egy ajándékkártya csomagot kapnak a vásárlók, benne 3 darab Star Wars kártyával és egy matricával. Ezt lehet gyűjteni a füzetbe, vagy digitálisan az Okosan appban. De az online vásárlók sem maradnak le, mert a bizalomkártyával automatikusan gyűlnek a digitális pontok. 5 összegyűjtött matrica után pedig óriási kedvezmény jár a legmenőbb Star Wars cuccokra. Most pedig jöjjön az akcióval kapcsolatos kérdés egy Star Wars Lego nyereményért. Meddig tart a Star Wars matrica gyűjtés az Osamban? A. 2026. december, B. 2026. május 14-e és július 8-a között, vagy C. 2027. január. Hallgatóink segítséget az osan.hu/matrica gyűjtés oldalon találnak. A helyes válaszokat pedig várjuk a 0620 22 22 122-es számon.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
4: A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
7: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Új részekkel jön az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig elérhetetlen volt. Ám most legmerészebb álmaik válnak valóra. Gelencsér Tíme a Stól András és Szabó András csuti műsorvezetésével. Újra tervezés. Hétköznap esténként a TV2-n.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után...
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Milliókat tehet tönkre itthon a néma gyilkos, titokban használják az MI-t a hazai munkahelyeken, ürge számlálás, van miért aggódnunk.
13: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok.
12: Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát. A miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. Csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti. Sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, például sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól. Háromnegyede azt mondja, a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai űrgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
13: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, 2012-re fokozottan védetté kellett tenni. Tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
12: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, 9 óra után járunk 4 perccel, és egészen délig töltjük majd együtt az időnket. Én már látom, hogy ebben az órában is nagyon jó slágereket játszom. George Ezra-tól, Robbie Williams-től. Kezdetnek jöjjön a Live is Life.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Délig töltjük majd együtt az időnket. Köszöntöm a hallgatókat pünköst hétfőn. És gondolom most már azért nem kell mondanunk, hogy nem, ma sem lesznek nyitva még az üzletek. Szerintem ezt azért sokan tegnap konstatálták, hogy ja igen, ha esetleg lemaradtak volna arról, hogy ezen a héten, mármint hogy a múlt héten vasárnap, illetve ezen a héten hétfőn zárva tartanak az üzletek. És nagyon fontos, hogy a közlekedésben a vonatok, a buszok, a fővárosi KKK járatok is mint az ünnepnapi vagy a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, úgyhogy ezt kell majd figyelni. Biztos, hogy nagyon sokan kelnek útra majd délután este felé, de nagyon sokan lehet, hogy megtoldották ezt a három napot még plusz egy nappal, mondjuk a keddi nappal, és akkor majd csak akkor kell visszaindulni, szóval akárhogy is, de azért remélem, hogy többeknek ez még egy pihenő nap, amiben velünk töltik a délelőtt egy részét. Érkezik mindjárt George Ezrával a Budapest, Robbie Williams-el a Supreme, most pedig jöjjön Orsi slágere, aha lemegy a nap a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, és folytatjuk majd hamarosan Ruzsa Magdi április slágerével, German Jackson és Piazza Dora duettjével, a When the Rain Begins to Fall-al, de jöjjön egy összefoglaló a tegnapi Forma 1-es eseményekről.
1: Box utca. Box utca. A Retro Rádióban Újvári Mátéval.
2: Az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es kommentátorával.
3: Kimi Antonelli nem tud hibázni. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Ismét hosszú, több hetes szünetet követően folytatódott az idei Forma 1-es világbajnokság. A helyszín pedig ezúttal Montreal utcai pályája volt. A szűk kanyarokkal, kevés bukótérrel rendelkező aszfaltcsíkon szombaton sprintfutamot is rendeztek, mindössze egyetlen szabad edzés után. Ez pedig az év legjobb rövidített versenyét hozta. A Mercedes két pilótája, a VB-t vezető Antonelli és csapattársa Russell ugyanis többször is vérre menő, kerék a kerék elleni csatát vívott egymással, aminek az lett a vége, hogy össze is mentek. A futamot végül a brit pilóta nyerte, de Antonellit Toto Wolff csapatfőnöknek kellett többször is a rádió nyugtatnia. Hihetetlen jót tesz ez a csapaton belül rivalizálás a show-nak, ugyanakkor a Mercedesnél finoman szólva már felsellik a 2016-os idény. Akkor Rosberg és Hamilton vívott öldöklő csatát egymással, majd az év végén előbbi örülhetett első és egyetlen világbajnoki címének. A vasárnapi futamot félő volt egyébként, hogy elmossa az eső, de végül erre nem került sor. A Forma 1 pedig ismét bebizonyította, mennyire ügyesen kezelik a marketinget, és értik a kereszt

0: promót is. A rajtrácson ugyanis ott volt Gianni Infantino, a FIFA elnöke, aki a foci VB trófáját is elhozta a gridre, hiszen a júniusban induló labdarúgó VB-nek Kanada is házigazdája lesz majd. Ami pedig a versenyt illeti, a rajt ezúttal simább volt Mercedes szempontból, de amit utána láthattunk a futam feléig, az biztosan sokáig nem felejtjük el. Russell és Antonelli ugyanis hihetetlen csatát szolgáltatott nekünk, és az elfékezéseknek is köszönhetően a szezon eddigi legszórakoztatóbb futamát prezentálták. Russellnél végül a technika közbeszólt és megállt alatta a Mercedes, ami után dühében néhány alkatrészt is a pályára dobott, ezért biztosan nem dicsérik majd meg a sportág vezetői. Antonelli így végül simán nyert, sorozatban negyedszer ünnepelhetett idén 5 futamból, 43 pontos előnye pedig lassan kezd több mint megnyugtatóvá válni összetettben.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk majd hamarosan a műsorunkat Bruce Springsteen egyik legnagyobb sikerével, a Born in the USA-vel. Két évvel ezelőtt viszont ezen a napon volt az Ivor Novello díjátadó, amin Sir Paul McCartney egy kicsit viccelődött, úgymond Bruce Springsteennel, aki megkapta ennek a díjátadónak a legmagasabb elismerését, életműdíjat és akadémiai tagságot. Egyébként ő volt az első nem angol zeneszerző, aki mindezt megkapta. Sir Paul McCartney pedig viccesen ezt mondta, hogy nem hiszem, hogy lenne nála jobb jelölt erre a díjra. Talán Bob Dylan? Vagy Paul Simon? Esetleg Billy Joel? Vagy Beyoncé? Vagy Taylor Swift? És persze aztán hozzátette, hogy de tudjuk, hogy ő az amerikai dolgozó ember, aki soha nem dolgozott életében egy napot sem. Hála Istennek Bruce Springsteen vette a lapot, és egyáltalán nem sértődött meg Sir Paul McCartney viccelődésén. Jöjjön vele tehát mindjárt a Born in the USA, előtte meghallgatjuk az R.E.M. Losing My Religion slágerét is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 10 óra hamarosan, a folytatásban pedig itt lesz majd a Retro Rádióban a Republik Neked Könnyű Lehet slágere.
1: Neked könnyű lehet, de azért nekem se rossz.
0: Céline Dionnal pedig meghallgatjuk majd a That's the Way részt. Ezekre is készülhetnek tehát perceken belül a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Az erő megérkezett az Osan áruházakba. Elindult ugyanis a hatalmas Star Wars matrica gyűjtőkampány, amiben minden elköltött 5000 forint után egy ajándékkártya csomagot kapnak a vásárlók, benne 3 darab Star Wars kártyával és egy matricával. Ezt lehet gyűjteni a füzetbe, vagy digitálisan az Okosan appban. De az online vásárlók sem maradnak le, mert a bizalomkártyával automatikusan gyűlnek a digitális pontok. 5 összegyűjtött matrica után pedig óriási kedvezmény jár a legmenőbb Star Wars cuccokra. Most pedig jöjjön az akcióval kapcsolatos kérdés egy Star Wars Lego nyereményért. Meddig tart a Star Wars matrica gyűjtés az Osamban? A. 2026. december, B. 2026. május 14-e és július 8-a között, vagy C. 2027. január. Hallgatóink segítséget az osan.hu/matricagyűjtés oldalon találnak. A helyes válaszokat pedig várjuk a 0620-2222-122-es számon.
3: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz 3 fogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Bori Dalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. Vasúttörténetipark.hu.
8: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Két forgalmas vasútvonalon startolt felújítás, hiába razzia, még mindig sokan autóznak a buszsávban. Pazarnyaruk lesz a diákmunkásoknak.
13: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
12: Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsi-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 5-en lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell eszélyat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
13: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
12: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a retro hallgatókat, Vágó Piros vagyok, délig töltjük együtt majd az időnket, és már összeállt ennek az órának is a programja benne a Roxette-tel, a Sleeping in My Car-ral, a Ladány Bene egy slágerével, és kezdünk már is egy varázslatos Abracadabra-val.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Minden idők talán legismertebb foci himnuszával folytatjuk majd nem sokára, a Waka Wakával, valóban Shakirától, akit most már simán nevezhetünk a futball himnuszok koronázatlan királynőjének. 16 évvel ezelőtt volt, hogy a Dél-Afrikában tartott futball VB-n a Waka Waka berobbant, és hát azóta is tarol. Ráadásul ugye Shakirának egy nagyon személyes élménye is kötődik ehhez. Igaz, hogy az azóta valószínűleg már egy negatív előjelet kapott, hiszen gyermekei édesapját, Gerard Pikét ennek a videóklipjének a forgatásán ismerte meg. Szóval mindjárt jön a Waka Waka, és egy picit mesélünk majd Shakira futballhoz, futball VB-hez és futball himnuszokhoz kötődő kapcsolatáról. Addig viszont jöjjön a Adány Bele 27, lazítsunk egyet velük, és most szóljon a Roxette a Sleeping in My Car-ral.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ez tehát a 2010-es VB dala volt a Waka Waka, de Shakirának már volt ennél korábban is futball VB-hez kötődő előadása. Akkor még a Hips Don't Light adta elő egy speciális verzióban a németországi 2006-os VB záró ünnepségen. 2014-ben Brazíliában ismét ő zárta a világbajnokságot Rio de Janeiro-ban egy dallal, illetve most 2026-ban az Észak-Amerikában tartott VB-re a hivatalos VB himnusszal tért vissza, a Die Die-jal, amit egyébként a nigériai Afrobeat sztárral Burna Boy-jal közösen készített. A dal bevételeiből a FIFA ráadásul egy olyan alapítványt támogat, akik rászoruló gyerekek oktatását és sportolási lehetőségeit segítik elő, ez mindenképpen egy nemes cél. Folytatjuk mindjárt a Hooligans félemberével, és szóljon a Modern Talking Sherry Sherry Lady-je is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Május 25-e egyébként az utolsó, az elkésett fagyos szentek sorában a népi kalendáriumban, és ehhez számos borászati és időjárási jóslat is kapcsolódik. A legfőbb népi megfigyelés szerint, amilyen ennek a napnak az időjárása, olyan lesz majd az ősz is. Ha ez a nap szép, akkor úgy bő lesz az esztendő. Azt hiszem, nem lehet okunk a panaszra, vagy legalábbis nagyon bízom benne. Bár ugye az íremnek is több oldala van. Egyrészt az utolsó évek megfigyelései szerint így a globális felmelegedés kapcsán már elég ritkák ebben az időszakban valóban a fagyok. Ugyanakkor én pontosan emlékszem rá, hogy egy héttel ezelőtt még a várban sétálgatva a melegebbik átmeneti kabátomat vettem föl, és még sapkát is húztam, és nagyon jól tettem, mert nagyon hideg, kellemetlen szél fújt. Most pedig gyakorlatilag a rövid nadrágokat meg a rövid ruhákat kellett elővennünk, és még elő is tarthatjuk, mert hogy holnap, sőt még szerdán is kifejezetten meleg várható. De hogy mire számítsunk még az időjárásban a következő napokban, erről is mesélek majd, de szóljon Toni Braxton, Unbreak My Heart slágere. Elton Johnnal pedig már is itt van az I'm Still Standing.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Remélem, minél többen kiélvezik ezt a mai szabadnapot, még hogyha otthon ténykednek is, és tudom, hogy nagyon sokan kezdtek bele nagyobb ívű takarításba, vagy netán kerti munkába, most még, hát azért most már nagyon meleg van kint valószínűleg, és ugye az UV-sugárzásra is figyelni kell. Nálunk pedig érkeznek a zenék bármilyen pihenési formához. A Coldplay-jel, a Paradise-el is folytatom. A Culture Beat-tel pedig a Mr. Wayne-t hallgatjuk meg. Egy óra után ezekkel a slágerekkel is várom a Retro Rádió hallgatóit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Az erő megérkezett az Osan áruházakba. Elindult ugyanis a hatalmas Star Wars matrica gyűjtőkampány, amiben minden elköltött 5000 forint után egy ajándékkártya csomagot kapnak a vásárlók, benne 3 darab Star Wars kártyával és egy matricával. Ezt lehet gyűjteni a füzetbe, vagy digitálisan az Okosan appban. De az online vásárlók sem maradnak le, mert a bizalomkártyával automatikusan gyűlnek a digitális pontok. 5 összegyűjtött matrica után pedig óriási kedvezmény jár a legmenőbb Star Wars cuccokra. Most pedig jöjjön az akcióval kapcsolatos kérdés egy Star Wars Lego nyereményért. Meddig tart a Star Wars matrica gyűjtés az Osamban? A. 2026. december, B. 2026. május 14-e és július 8-a között, vagy C. 2027. január. Hallgatóink segítséget az osan.hu/matrica gyűjtés oldalon találnak. A helyes válaszokat pedig várjuk a 0620-22-22-122-es számon.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Ismét akcióznak az unokázós csalók, megbetegíti a fiatalokat a közösségi média. UVB veszély, felejtsék el már a napozást. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
11: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
10: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemisták csaknem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Repül az idő ezen a pünköst hétfőn is, köszöntöm a hallgatókat, 11 óra is elmúlt már, van még azonban egy órán közösen, amit megtöltöttünk jobbnál jobb slágerekkel, felcsendül majd az Ergo létezemje, kezdetnek pedig a Bad Boys Blue és a You're a Woman szól.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Van, aki éppen most készül kifeküdni, napozni. Lehet, hogy van, aki most készül megmártózni, mert hogy most már a hazai vizeink is, nem mondom, hogy azért olyan hip-hop könnyen fürdethetőek, de biztos, hogy nagyon sokan csobbannak a hétvégén. A hőmérsékletet tekintve tulajdonképpen erre minden okuk meg is van. 30 fok fölötti értékekre is számíthatunk az ország déli részén, illetve az Alföldön, és ez holnap még egy-két fokkal magasabb is lehet, sőt, bizonyos területeken szerdán is, de aztán szerda délután elér bennünket egy hidegfront, ami aztán, hát nem mondom, hogy annyira vészesen lehűti majd a levegőt, de mondjuk úgy, hogy normalizálja. Csütörtök pénteken 25 fok körüli értékekre számíthatunk, és a hétvégén is 30 fok alatt maradnak majd a maximum értékek. Szerintem azért az úgy kellemes. Ez kell ez az átmenet így május utolsó napjaira. Mi pedig folytatjuk nyári slágerekkel, a Neotonnal, például a Nyárvannal, a Dead or Alive, You Spin Me Around-ja már is felpörget bennünket, és most szól a Texasszal, a Summer Sun a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Bár nem ez lesz az első olyan időszak, amikor tényleg kellemes kinti sütögetéshez, bográcsozáshoz aktuális és jó idő van, hiszen már áprilisban is voltak szuper napok ilyen szempontból. Na de most még egy aktualitása is lesz, mondjuk, mert hogy május 8-án van hivatalosan a Nemzetközi Hamburger Nap. Nem hiszem, hogy ezért, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan izzítják a grillt a kertben, akár faszénnel, akár hogyha gázzal, de az biztos, hogy a mai fogásban többször is szerepel, akár konkrétan ez az étel, vagy valami grillen, faszénen készülő. Ehhez, mert hogy lassan majd azért elérkezünk az ebédidőhöz, én majd jó étvágyat kívánok, és most a készülődéshez pedig jön a Honeybeast-tel a legnagyobb hős, Kylie Minogue-gal pedig a The Locomotion a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A hétvége, meg akár a mai nap hősei, mindennapi hősei azok, akik dolgoznak, legyen szó akár az egészségügyről, vagy ugye a szállításról, bármilyen módon is részt vesznek ebben. Ahogy említettem, a mai napon vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a tömegközlekedési járművek. Szóval ott vannak ők is, akik lehet, hogy hajnalok hajnalán keltek, azért, hogy aztán bennünket A-ból B-be elszállítsanak. A tűzoltókról, rendfenntartókról nem is beszélve, úgyhogy nekik szeretnénk megköszönni mindenképpen a munkát, és minden jót kívánni, úgyhogy egy kifejezetten kellemes dallal, egy szárnyaló dallal nekik szól, tehát mindazoknak, akik dolgoznak akár a kereskedelemben is, a Gypsy Kings és a Volare a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Elérkezünk lassan a délhez, amikor én megköszönöm a figyelmet. Dénes Tamással tölthetik majd a következő 6 órát, aztán pedig érkezik este 6-tól. Abaházi Csabi kollégám is lesz majd este 8-tól, Abaházi Presszó is. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: El is érkeztünk az Osan játékunkhoz.
2: Halló, tessék!
0: Jó napot kívánok! Én Vágó Piros vagyok a Retro Rádióból, és az Osanos játékunkban kaptunk rengeteg helyes megfejtést, többek között, és remélem nem baj, ha tegeződünk, a tiédet is, és kérhetek egy keresztnevet?
2: Szia, Gábor vagyok, de jó, bekerültem, de jó!
0: Igen, képzeld el, Gábor, akkor újra elővesszük a kérdést. Meddig tart a Star Wars matrica gyűjtés az Osanban? Az A válasz szerint 2026 decemberéig, a B válasz szerint 2026. május 14-től július 8-áig, vagy a C válasz szerint a 2027. januárjáig. Te melyiket írtad? Melyik a helyes?
2: B a jó.
0: B, igen, pontosan.
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Star Wars Lego az Osan jó voltából.
2: Jaj, de jó, király, odaadjuk a gyerekeknek.
0: De jó, akkor ezek szerint vannak gyerekek, szeretnek legózni, szeretik a Star Wars-t.
2: Igen, még nem annyira nézhetik, de Legóban már rengeteg Star Wars-unk van, úgyhogy most szerintem nagyon fognak örülni.
0: Én is örülök, és használjátok egészséggel.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Micsoda aroma!
9: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
14: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
15: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 km kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
16: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Milliókat gyötörhet itthon a néma gyilkos, javult a helyzet, de így is súlyos pénzeket hajítunk a kukába. Titokban használják az MI-t a munkahelyeken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja, azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a környezet tudatos, takarékos megoldásokra. Részletek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől, Nemes Imrétől.
8: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Iskolák, közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
18: Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók 2/3 már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes pünköst hétfőt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, jó meleg van, mindez nagy slágerek itt a Retro Rádióban. George Michael-tel egészen a Dolly Rolliga, nyitánya Bengözlányoké.

és a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 9 perc múlva lesz délután 00:30, méghozzá pünkösd vasárnap a mikrofonnál. Dénes Tamás egészen délután 6-ig önökkel maradok, viszont valamiről mindenképpen be kell számolnom nevezetesen az, hogy szinte már koranyáriasan meleg idő van, sok napsütéssel, nyilván időnkénti felhősödéssel, talán egy-egy helyen egy-egy rövidke záporral, de összességében az a koranyári idő elhozta azt is, hogy egyre erősödik a nap UV-sugárzása. Ez azt jelenti, hogy bizony könnyen le lehet égni, és pláne ezekben az órákban már érdemes is erre figyelni. Mindig azt szokták mondani régebben, hogy 12 és 3 óra között nem érdemes napon tartózkodni. Most már ezt ugye kiegészítették, és azt szokták mondani, hogy 11 és 4 óra között, ha nem feltétlenül szükséges, ne égessük a bőrünket. Hát én csak így finoman figyelmeztetem önöket, hogy most már így május 25-én ebbe a szakaszba léptünk a naptárban, úgyhogy óvatosan vigyázzanak tényleg a bőrükre, ne égjenek. Meg inkább hallgassák a retro rádiót, ahol csodálatos sztárok egymás után. Hamarosan George Michael vagy a Dollyról, előttük a Unique 2 és egy 80-as évekbeli diszkósiker feldolgozás, ez a Break My Stride itt a

0: wait for something more. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Hétvégén minden idők legnagyobb sláger.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 3 perccel járunk fél egy után, a folytatásban pedig Holly Johnson érkezik, azaz angol énekes, aki ma már 66 esztendős, és még a 70-es években olyan csapatban basszus gitározott, mint a Big in Japan nevű csapat, aztán jött a botránybanda, a Frankie Goes to Hollywood, amelyet de letarolták gyakorlatilag Nagy-Britanniát és a teljes világot. Két olyan lemezt adtak ki, ami minden dalával a slágerlistákon találta magát, és tényleg a csúcson voltak, ekkor azonban a kiadóval támadt némi összetűzésük, vége lett az álomvilágnak. Holly Johnson ezt úgy lavagolta meg, hogy a 80-as évek végén szóló karrierbe kezdett

két rettenetesen sikeres lemezzel, aztán ő is eltűnt gyakorlatilag, igaz, ebben egy betegség is akadályozta. Manapság felfellép még, de a festményeivel, az irodalmi munkásságával legalább olyan nevet szerzett most már szépen lassan magának, mint az egyre gyérülő fellépéseivel. Mindettől függetlenül nagy figuráról van szó. Az ő egyik szóló felvétele érkezik, Holly Johnson és az Americanos itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió folytatásban, így pünköst hétfőn is egy picit a szombatestéről álmodozunk. Jön a szombatesti láz egyik legnagyobb sikerű betétdala. Itt a Bee Gees és a Stayin' Alive a retro rádióban.

0: Slágerei Retro Rádió Kornéla vonalban, aki Erdélyben van, ugye jól tudom, és hazafelé tartasz Magyarország felé.
1: Nem, fordítva, mi éppen Erdélybe tartunk Székely udvarhelyre, viszont látva a szembejövő forgalmat, aki a Csíksomlyói Pucsúról hazafelé megy Magyarországra, és Nagylak felé halad, az a Szeged irányába, az készülj rá, hogy Déva után körülbelül 40 kilométerrel áll a sor vége.
0: Mennyi?
1: És 40 kilométer? Után 40 kilométerrel áll a sor vége, és legalább egy 2-3 órával megnövekszik a menetidő, ugyanis féltályás terelés van egy útfelújítás miatt. Mindenki lejön ugye az autópályáról, és azon a mellékúton, amin meg kell tenni ezt a 15 kilométert, ezen van egy őrült nagy útfelbontás. Mi is körülbelül 2 órát vártunk, pedig mi kifelé jövünk. Tehát a szembejövő forgalom elképesztő, és már az autópályán van a sor vége. Tehát én úgy gondolom, hogy legalább 2-3 óra több lett az, ami jelenleg Magyarország felé van, azoknak, akik hazafelé jönnek Magyarországra.
0: Hát nagyon szépen köszönöm neked az információt.
1: Köszönöm szépen, és esetleg, ha valaki Kolozsvár felé elmegy, és nem Nagylakot választja, tehát még téva előtt tud az út irányán változtatni, az még lehet, hogy egy jó ötlet lehet.
0: Köszi Kornél, még egyszer! A következő órában zenével tudok segíteni többek között a Fresh-el. De lehet, hogy sokaknak éppen Michael Jackson segít majd. De a biztonság kedvéért iszonyatosan sok nagy slágert hozok még így pünköst hétfő délutánján, itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plus-szal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban. A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Két nagy forgalmú vonalat újít fel a MÁV, változik a menetrend, csúcs döntés lesz a hétvégén Ferihegyen. Egyre kevésbé tartanak a magyarok az állásvesztéstől. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Hétvégén Bajnokok Ligája döntő Budapesten, ez megterheli Ferihegyet is. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására. A Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatóját Bárány Ákost hallják.
4: Csúcsdöntés lesz, 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, megerősített szolgálattal készülünk.
3: Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók, ez derült ki egy friss felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondják azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele vélekedik így. Ezzel együtt a felére olvadt azoknak a száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind cégük, mind pedig saját helyük stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők pusztítását Brazíliában, műholdas megfigyeléssel, ellenőrzésekkel, súlyos büntetésekkel, 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják, aztán legelőket alakítsanak ki, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a széndioxid megkötésében. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Az előző órában szegény pünköst hétfőt lepünköst vasárnapoztam. A lényegen nem változtat, ma még nyugi van és szabadság, de hát holnap már munkanap lesz. De ezt még ünnepeljük meg nagy zenékkel a mikrofonnál. Dénes Tamás, jó, majd Hevesi Tamás vagy.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

legnagyobb slágerei retro rádió 4 perc múlva lesz. Délután 13:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Nagyon érdekes vita bontakozott ki itt az interneten. Itt most beleolvasgattam, mert nem bírtam ki, hogy ne tegyem. Ugye a kérdés az volt, hogy sokan felvetették, hogy most a választások után vajon Magyarország vissza tud-e térni az Eurovíziós Dalfesztiválra. És itt konkrétan egyébként Bécsben az ORF tudósítója, az osztrák közmédia riporterre rá is kérdezett a témára a magyar miniszterelnök bécsi látogatásán, aki azt válaszolta, hogy ugyanezt már tőle kérdezték, de utasítani fogja a kulturális minisztert vagy az illetékes államtitkárt, hogy vizsgálják meg, van-e értelme és van-e lehetőség a visszatérésre az Eurovízióra, ami szerinte egyébként sanszos, esélyes. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de minden esetre az is érdekes, hogy ez is felvetődött. Most speciál az osztrák közmédia részéről. Menjünk tovább, nálunk a folytatásban hamarosan a Fresh lányok fognak táncolni, előtte a Bananára, ma még előtte pedig ez már Erika Iglesias és a Bailamos. Itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt Cici Kecsel és a Ricky Poverivel folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk nagyon röviden, 4 perccel 3:42 előtt. Baleset történt az M7-es autópályán a Balaton déli partja mentén a 115-ös Balatonendrét Zamárdi kihajtónál. Le is zárták a külső sávot. Az esemény jelentősebb fennakadást, torlódást viszont nem okoz az M7-es autópályán. Hír még, hogy... Azt mondja, hogy Levit, Sofi, Tunit, Borkát és a Facebookos Nyugár csapatot üdvözli Bodajkról. Vurci, Bodajkon a József Attila utca forgalommentes. Hát ilyet is kapjon.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perccel járunk 3-4-2 után. A folytatásban a Ricky e Poveri következzék 1981-es a Sanremói Dalfesztiválra készült dalukkal, amit azóta félvilág énekel. Sara Perché Ti Amo, itt a Ricky e Poveri a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Köszönöm szépen, itt közben gratuláltak nekem a Tottenham tegnapi győzelméhez, ami elég sokat jelentett, hát ennek megfelelően ünnepi szerkóban jöttem. Részletek majd hamarosan, én viszont már jelzem, hogy a következő órában Máté Péter biztosan énekelni fog nekünk.
1: Kell, hogy várj is meg, ne félj, újra visszajövök.
0: 1986 egyik legnagyobb sikere volt a német Fancy-től a Bolero, ezt is játszani fogom. És további nagy slágereket még ebben a csodaszép időben, itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
6: Én a műzlibe kérem, anya.
7: Itt a narancslevem, drágám.
8: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
6: Igen.
8: Akkor a tejemmel iszom meg.
7: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
5: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Indul a Mind Megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
10: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Meseszínház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
11: Új részekkel jön az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig elérhetetlen volt. Most legmerészebb álmaik válnak valóra. Gerencsér tíme a Stól András és Szabó András csuti műsor vezetésével. Újra tervezés. Hétköznap esténként a TV2-n.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: A némakór ellen kampányolnak. Történelmi eredmény a Szokka Európa bajnokságon. Nyári meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. Csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A némakór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmód. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. Történelmi eredménnyel zárta a tiranai Szokka Európa bajnokságot a magyar válogatott. Rozman Sándor csapata minden korábbinál tovább jutott a kispályás labdarúgó kontinens bajnokságon, és Európa legjobb negyedik együttese lett. A bronzmeccs hosszú ideig kiemelt küzdelmet hozott Szerbia ellen. A magyarok kapuját Szacskó László több nagy védéssel is megmentette. A hajrá azonban a szerbeké volt, akik két szabadrugásból eldöntötték a találkozót. Az érem ugyan elmaradt, de a negyedik hely minden idők legjobb magyar EB szereplését jelenti a Szokka történetében. Sok napsütésre készülhetünk, de főként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Elszórtan egy-egy zápor sem kizárt. A csúcsok 27 és 32 fok között lesznek majd. Késő estére 17 és 24 fok várható. Holnap is marad a nyárias idő, többfelé napos, száraz időre számíthatunk. 28-33 fokos maximumokkal. Szerdán már helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban akár 34 fokot is mérhetünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Gyönyörű időt kaptunk pünköst hétfőre, jelen pillanatban 28 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője, és marad is a meleg a délutáni órákban a mikrofonnál. Dénes Tamás, és maradnak a nagy slágerek Demián Ferenctől a Cure-ig, a nyitány a Scorpion.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Csuda szép idő van, még változatlanul ezt tudom mondani, és egyébként egyre inkább azt tudom még hozzátenni, hogy marad is, hála a jó Istennek. Viszont egy nagyon érdekes hírt olvastam Anne Hathaway-ről, aki napjainként nem csak egyik legszebb, de legjobb színésznője is, úgyhogy ez valahogy nála nagyon jól összejött. Ennek ellenére neki is vannak problémái. Egy podcast műsorban ugyanis a 43 éves sztár elárulta, hogy évtizedekig jogilag vak volt az egyik szemére, mert hogy 30 és 40 éves kora között szürke hájogja volt, gyakorlatilag megvakult a bal szemére, és ez olyan szintű stresszt okozott neki, hogy meg kellett műteni. És igazából a műtét után, amikor végre látta a teljes spektrumot, megnyugodott, és azóta ügyel is arra, hogy mindig nyugi legyen körülötte, amikor legalábbis pihennie kell. Sokkal több időt áldoz most már a pihenésre. Önök is pihenjenek, és hallgassák közben a Retro Rádiót, ahol nem sokára fenn jön a Boleroval, előtte pedig egy zseniális angol csapat, a Robert Smith vezette Cure, és a Friday I'm in Love itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Rick Astley-vel vagy éppen a Depeche Mode-dal folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 14 óra 38 perc van a mikrofonnál. Dénás Tamás, korábban ugye baleset volt az M7-es autópályán a Balaton déli partjánál, a 115-ös Balatonendrét Zamárdi kihajtónál, ahol a külső sáv volt lezárva. Az utolsó információ most arról szól, hogy ismét megnyitották, így most már nincs fennakadás, nincsen torlódás, de ahogy nézem egyébként, jelenleg az élénk forgalom ugyan megvan az autópályákon, azok közül is, főként az M1-esen, M3-ason, M7-esen, de nincs fennakadás, egyelőre torlódás nélkül jó tempóban lehet autózni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, másfél perccel járunk 3:43 után, és ezen a gyönyörű napon egy igazán jó felvétel attól az előadótól, aki hamarosan a Balaton partján fellép, jön ugyanis Rick Astley, és 1988 egyik legnagyobb sláger. Ez a Together Forever, együtt mindörökké, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádiót, közben jött egy SMS, miszerint Szia Tamás, M7-es Pest felé a Polgárdi lepsény előtt a magyar benzinkúttól megáll a forgalom, csak lépésben lehet haladni. A Polgárdi kihajtó után viszont ismét megindult a forgalom. Köszi az információt, akkor az M7-esen közlekedők remélem hallották, meg azt is, hogy a következő órában is nagy slágerek, többek között a KFT Afrikája. Lejátszom egy másik nemzedék himnuszát, ja, majd Gigi D'Agostino is. És még sok nagyon nagy slágert ebben az iszonyatosan jó időben, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A friss lazac most nagyfogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint. 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint. Május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
3: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Bori Dalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Még félnek a mesterséges intelligenciától, jól fizet a nyári diák munka. Felújítások lassítják a vasutat. Köszöntöm Önöket, a híreket Pányász Árpádtól hallják. Még tartanak a mesterséges intelligenciától, a magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használja munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede viszont azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Szépen kereshetnek a nyáron a diák munkások, átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig eddig az összeghatárig biztosan nem kell SZIA-t fizetniük. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Holnaptól Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig a szakemberek. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron tart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Holnaptól ismét lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad a terület. Az új forgalmi rend szeptember 19-ig lesz érvényben, azonban az első hetek tapasztalatai alapján még változhat a rendszer. A főváros célja, hogy a rakpart a nyári időszakban közösségi térként is működjön a budapestiek számára. Napról napra melegebb lesz, elvétve lehet eső, zápor, a részleteket azonnal mondom. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, és néhol zápor eső is előfordulhat. A hőmérséklet 27-33, késő este 17 és 24 fok közé várható. Holnap túlnyomóan derült napos száraz idő lesz, a minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Most éppen a Retro Rádió hőmérője 29 fokot mutat itt egyébként a stúdió környékén. Többnyire napsütés, időnként pici felhőkkel, de eső nélkül. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön Billy Joel és Cserháti Zsuzsa is ebben az órában. Kezdeni 99.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, és a legvadabb krimikben is ritka az, ami történt most a Limpopo partján, Dél-Afrikában, a Kruger Nemzeti Parkban, ugyanis találtak egy idős házaspárt, egy turista házaspárt, aki a szafarira érkezett, nevezetesen, hogy megfigyeljék a nagy ötöst, azaz oroszlánt, leopárdot, orszarút, elefántot és kafferbivajt is, amely itt a Crooks Cornernél, magyarul a gazemberek sarkánál található leginkább, csak hogy valószínűleg orvadászokba vagy csempészekbe botolhattak, ők pedig kegyetlenül meggyilkolták őket, megszurkálták, összehűzték a kezüket, majd bedobták a krokodilokkal teri Limpopóba, így mondhatni a maradékaikat találták csak meg. Azt mondták egyébként még az edzett dél-afrikai és rendőrök, hogy ilyen brutális bűncselekmény 100 éve nem történt a környéken, úgyhogy most vadul keresik az elkövetőket, már csak azért is, hiszen Dél-Afrika számára is óriási biznisz a szafarira látogató gazdag nyugatiak csoportjai, így ez nem vett túl jó fényt a Limpopo környékére. Menjünk tovább Afrika után, Gigi D'Agostino és egy olyan dal, amire most pénteken egy esküvőn, ahol zenéltem, ott is erre táncoltak a leginkább, itt a L'Amour Toujours a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan jön a Starship, vagy éppen Zsida itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 8 perccel járunk délután, 3:30 után, a mikrofonnál Dénes Tamás. Kezdjük az M7-es autópályával, hiszen sokan tartanak a Balatontól Budapest felé. Nagyjából Balaton, Világos és Polgárdi között telítettek a sávok. Elég komoly torlódás alakul ki időnként. A Székesfehérvári szakasztól, ahonnan már háromsávos a pálya, sokkal jobb tempóban lehet haladni, bár szerintem az M7-esen közlekedők ezt pontosan tudják. M3-as autópálya szintén erős a forgalom, a Budapest felé vezető oldalon, 60-tól Budapestig, főként a 60 és a Bak közötti szakaszon telítettek a sávok. Szakaszos torlódás van.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben. Itt írja Gula a vezér, hogy még a Mecseki Kisvasúton is a retro rádió szól. Gula, köszönjük szépen, hajrá arrafelé is. Nálunk pedig hamarosan az álomhajóra lehet majd felülni. És akár Stevie Wonderre is lehet majd táncolni. Hiszen nagyobbnál nagyobb slágerek szólnak a folytatásban is, így pünkösd hétfőn, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Bori Dalok, Napraforgó Meseszínház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
15: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
16: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Nem tűnt el teljesen az influenza, fiatal zseniket díjaztak, forrósodik a hét közepe. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Továbbra sem tűnt el teljesen az influenza az országból. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint a múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A legtöbb megbetegedést Budapesten, valamint Békésben és Fejérben regisztrálták. A legkedvezőbb a helyzet Veszprémben, Bács-Kiskunban és Zalában. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre. Ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatot nyújtottak be az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije elé. Rendkívüli érdeklődés kíséri Olaszországban a köztársaság 80. évfordulójára indított kezdeményezést. Az államfő arra kérte az embereket, hogy mondják el egy rövid videóban, mit jelent számukra a köztársaság, és már ezrek küldték el saját történetüket. A felvételek között fiatalok, idősek, külföldön élő olaszok, valamint ismert sportolók és közéleti szereplők üzenetei is szerepelnek. A cél egy különleges digitális archívum létrehozása, amely személyes történeteken keresztül mutatja be az ország múltját és jelenét. Június 20-án rendezik meg idén a múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A kiemelt város szerepét pedig Sopron kapta. A múzeumok és kiállítóhelyek koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel készülnek az érdeklődők számára. A szervezők szerint idén is számos különleges, csak erre az estére összeállított program várja majd a látogatókat. A múzeumok éjszakája évek óta az egyik legnépszerűbb országos kulturális rendezvény Magyarországon. Frissült a teniszezők világranglistája. A nőknél javulás, a férfiaknál inkább visszaesés tapasztalható. Bondár Anna továbbra is a legjobb magyar játékos, egy helyet előrelépve már az 57. míg a rabati elődöntő után Udvardi Panna nagyot ugrott előre, 9 helyet javított, és az 59. Gál Fidalma szintén előrébb lépett. A férfiaknál Marozsán Fábián 2, Fucsovics Márton pedig 6 helyet csúszott vissza. Sok napsütésre készülhetünk, de főként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Elszórtan egy-egy zápor sem kizárt. A csúcsok 27 és 32 fok között lesznek majd. Késő estére 17 és 24 fok várható. Holnap is marad a nyárias idő, többfelé napos, száraz időre számíthatunk. 28-33 fokos maximumokkal. Szerdán már helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban akár 34 fokot is mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Árpitól hallhatták, holnap akár 33, szerdán akár 34 fok is lehet az ország egyes részein, tehát itt a nyár megállíthatatlanul. A mikrofonnál Dénes Tamás, és itt van a Backstreet Boys, vagy éppen a repülők is, a nyitányfél Collins-é.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz délután 5:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, nagyon komoly kérdés, hogy a gyerekünknek mikor adhatunk igazából először mobiltelefont a kezébe. Hát most Robbie Williams, a kitűnő énekes is vallott erről, ő neki ugye 4 gyermeke van, a legfiatalabb 6 éves, a legidősebb 14 éves, tehát szépen sorba született mind a 4 gyermeke. Viszont Robbie Williams közölte, hogy ő feleségével, Ajdával úgy döntött, hogy a gyerekek kezében nem adnak mobiltelefont, majd 14 éves koruk után eldöntik, hogy akarnak-e, avagy nem. Azt mondta egészen pontosan, nincs telefonjuk, és nem is lesz, ameddig csak emberileg lehetséges. Tudom, hogy az iskolában ott van sokaknak, de én 51 éves vagyok, és sokszor én sem tudok megbirkózni a net romboló természetével, ami akár tönkre is teheti a napot. Hogyan adhatnám oda ezt a drogot mondjuk egy 12 vagy 7 évesnek? Ez bántalmazás lenne részemről. Hát így. Robbie Williams így. Mi meg úgy, hogy nyomjuk tovább a nagy zenéket. Hamarosan Stevie Wonder vagy a Carpe Diem, előttük a Roxette és a Fading Like a Flower itt a Retro Rádióban, mobiltelefon nélkül.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Kommunárzzal, vagy éppen Mező Misivel folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. Pontosan 5 perc múlva lesz. 3:45 a mikrofonnál Dénás Tamás. M7-es autópálya, kezdjük ezzel, hiszen sokan közlekednek a Balaton felől Budapest felé. Kifejezetten erős a forgalom a főváros felé vezető oldalon. Balaton, Világos és Polgárdi között telítettek a sávok. Itt torlódás van. A székesfehérvári szakasztól, tehát onnan, ahol már háromsávos a pálya, sokkal jobb tempóban lehet haladni Budapest felé. M3-as autópálya, szintén erős a forgalom a főváros felé vezető oldalon. 60-tól Budapestig főként a 60 és a Bag közötti szakaszon telítettek a sávok. Itt szakaszosan torlódik a forgalom, és még egy hírem van: a 7-es főúton Szabadbattyán és Székesfehérvár között egy személyautó és egy motoros ütközött a 78-as kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

most már 3:45, utána folytatásban itt a Retro Rádióban érkezik a Commoners, az angolok 1986-os szenzációja, amely igazából duónak indult, aztán hárman lettek benne, hiszen a kitűnő jazzista Richard Coles, valamint az egykori Bronski Beattag Jimmy Somerville alkotta a duót, amelyhez a csodálatos énekesnő Sarah Jane Morris csatlakozott, és így jött létre a Commoners, és ez volt a nagy slágerük. A Don't Leave Me This Way elszól itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, kedves Tamás, szuper a délután, jók a zenék. Nekem ezekről a számokról természetesen eszembe jut a foci. Jó munkát, Erika! Hát Erika, nem tudom, a foci hogy kapcsolódik ide, de én most inkább az autóversenyzést fogom előnybe részesíteni. Tekintettel a Neoton dalára majd. És jön a vihar, majd legalábbis az AC/DC és a Thunderstruckot is játszani fogom. Egész csomó nagy slágert a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
4: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
2: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
3: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
4: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
3: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 ezer forintos wellness utalványt.
4: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
5: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
6: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
7: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 km kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
9: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Magyarországon egyre optimistábbak a munkavállalók. Mérsékelték az őserdő pusztulását Brazíliában. Folyamatosan melegszik az idő, eső, zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók. Ez derült ki egy felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondták azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele gondolja így. Ezzel együtt a felére olvadt azok száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind a cége, mind pedig a saját helye stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi erdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakori ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy eladják azokat, hogy aztán legelőket alakítsanak ki a helyükön, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és a széndioxid megkötésében. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Lemond a Magyar Tenisz Szövetség éléről Lázár János. A szervezet tájékoztatása szerint a jelenlegi elnök május 29-i hatállyal távozik posztjáról. Erről levélben értesítette a tagszervezeteket. Lázár János közölte a szövetség vezetését még 2020-ban elsősorban válságkezelési feladatként vállalta el, és úgy látja, sikerült stabilabb működést kialakítani. Kiemelte, az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az utánpótlás és szabadidős amatőr tenisz program. Is. A döntés után tisztújító közgyűlést hívnak össze. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, és néhol záporeső is előfordulhat. A hőmérséklet 27-33, késő este 17 és 24 fok közé várható. Holnap túlnyomóan derült napos száraz idő lesz, a minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Még mindig egészen fantasztikus idő van, hiszen 28 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője, még mindig napsütéssel és jó hangulattal, nagy slágerekkel a mikrofonnál. Dénes Tamás, jön majd Rihanna, vagy éppen az LGT ebben az órában a nyitány Billy Idol-é.

Metro Rádió, 2 perc múlva lesz 17:30, a mikrofonnál Dénes Tamás. Nagyon érdekes, hogy egyre inkább ugye az önvezető járművek veszik át a hatalmat sok helyen. Kínában van olyan város, ahol már az összes taxi önvezető, és San Franciscóban is az önvezető taxik már többségben vannak. Európában most az önvezető tömegközlekedési járművek korszaka jöhet el. Ha eljön, mert hogy tessék elképzelni, az történt, hogy Svédországban ma volt Göteborg városában hivatalosan is az első hivatalos napja úgy az önvezető busznak, hogy az utasok is utaztak. Csak hogy történt az, hogy összeütközött egy villamossal az önvezető busz a belvárosban, a göteborgi belvárosban, éppen azon a napon, amikor ugye először szállított utasokat. Mint kiderült, a busz fékezett, és hátulról nekiütközött egy villamos, mert hogy nem tudta már elkerülni az ütközést, sérültek, személykárok igazából nincsenek, csak hát jókora blama mindez, hogy ezek után hogy folytatódik ez a program, az jó kérdés, de hát előbb-utóbb a fejlődés abba az irányba visz, hogy önvezető járművek vehetik át a hatalmat, aztán meglátjuk, hogy mikor és hogyan lesz majd mindez. Nálunk viszont a zenék veszik át a hatalmat, mindjárt jön a Hungária vagy az NSYNC, vagy éppen Tina Turner, ez már a Labus és a Sweet Dreams itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan az Abbával és Rúzsa Magdival folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, 3 perc múlva lesz 3:46. M7-es autópálya továbbra is kifejezetten erős a forgalom a főváros felé, Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok, torlódik a forgalom a székesfehérvári szakasztól, ahonnan már 3 sávos a pálya, jobb tempóban lehet haladni. M3-as autópálya itt is erős a forgalom a főváros felé vezető oldalon, 60-tól Budapestig, főleg 60 és Bag között telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom. 7-es főút Szabadbattyán és Fehérvár között egy személyautó motorossal ütközött a 78-as kilométernél, itt félpályás a korlátozás, míg Zalacsány keleti határában a 76-os főút 27-es kilométerénél összeütközött egy motoros és egy személyautó, félpályás az útzár, vizsgálják a baleset körülményeit.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A folytatásban Abaházi Csabi érkezik. Először hazakíséri önöket remek muzsikákkal, nagy slágerekkel, aztán 8 órától jön a Presszó, Csabi pedig Jancsó Dáviddal várja ma este önöket. Én már is búcsúzom, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Csabi ugyanis Cindy Lauperrel kezd majd a hírek után. Én ezzel a Cindy Lauper-dallal kívánok további szép estét, jó retro rádiózás. Dénás Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanígy.
1: Box utca. Box utca. A retro rádióban Újvári Mátéval,
2: az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es kommentátorával.
3: Hamilton és Verstappen egyszerre ünnepelhetett. Köszöntöm a retro rádió hallgatóit. A Forma 1-es kanadai nagydíj nem csak Kimi Antonelli újabb futamgyőzelmét, Russell drámai kiesését, a McLaren borzasztó taktikáját, hanem két világbajnok újabb dobogós helyezését is hozta. De kezdjük a sort Lewis Hamiltonnal. A Ferrari 7-szeres világbajnok a sprint futam győzelemig ugyan már jutott a vörösökkel. A normális vasárnapi siker azonban sehogy sem akart eddig összejönni. Igazából erre tegnap sem volt esélye, ugyanakkor a második helyre odaért, amelyre még 2024 végén a Las Vegas-i versenyen volt utoljára példa. Ahogy a leintést követően fogalmazott, újra teljesen élvezi a versenyzést és kezd egyé válni az autóval. Azt a kulisszatitkot is megosztotta a nagy közönséggel, hogy ezúttal a hétvége előtt és alatt is mellőzte a szimulátort, és másfajta, konzervatívabb edzésmóddal készült a kanadai hétvégére. Nos, nekem erről kicsit eszembe jutott a Verdák című animációs mesefilm, amelynek harmadik részében a rutinos, mindent megnyert Villám McQueen a sok high-tech kütyű használata helyett elmegy kis vidéki pályákra, hogy kellőképpen összesározza a gumiait és saját magát. Lehet, hogy Hamiltonnak is ez kell a sikerhez és a motiváció fenntartásához? De ha már a motivációról beszélünk, miközben az Indy 500-as verseny pár ezred másodperces különbséggel dőlt el csupán, az F1-ben Verstappen még mindig a szabályokra panaszkodik. Hiába a McLarenek kiesése miatt megörökölt dobogó, a már jövőre belengetett drasztikusabb szabálymódosításokat a 4-szeres holland világbajnok minden létező fronton és interjújában kritizálja. Ez hosszú távon biztosan nem maradhat így, miközben Verstappen elvesztése dollármilliókban lenne mérhető a sportágnak. Ezt semmiképpen sem szabad hagynia a Forma 1-nek. Persze, az is lehet, hogy a holland csupán így készíti elő a távozását a Red Bulltól, és jelzi finoman a Mercedesnek. Ha-ho, én egyébként itt vagyok, és hogyha nálatok vezethetek jövőre, akkor természetesen maradok az F1-ben.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Mizó Túró Rudik, egyes Szarvasi Mozzarella termékek és a teljes kiörlésű császárzsemle. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: Új részekkel jön az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig elérhetetlen volt. Ám most legmerészebb álmaik válnak valóra. Gelencsér tíme a Stól András és Szabó András csuti műsor vezetésével. Újratervezés. Hétköznap esténként a TV2-n.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa. Vajon elfelejtettem valami fontosat?
4: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
5: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
7: A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász csak 1399 forint.
6: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
9: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
8: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
9: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
12: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Jubilál a Nébih maradék nélkül programja, egyre több az idős hajléktalan. Európa bajnoki negyedik lett a kispályás labdarúgó válogatott. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek a diákok alkotásai, hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra. Mondta rádiunknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala elnöke.
15: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meséíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
14: Szépen kereshetnek a nyáron a diák munkások. Átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta. És ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig eddig az összeg határig biztosan nem kell esziát fizetniük. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. Történelmi eredménnyel zárta a tiranai Szokka Európa bajnokságot a magyar válogatott. Rozman Sándor csapata minden korábbinál tovább jutotta a kispályás labdarúgó kontinens bajnokságon, és Európa legjobb negyedik együttese lett. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Ma egy kicsit hosszabban rádiózhatunk együtt, de természetesen ma is kinyit majd az Abaházi Presszó 8-tól. Addig hallgatunk többek között egy Ákos klasszikus, szól mindjárt az Indián tánc, de előtte még szint.

0: a 2000-es évekből. It's my legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Check it out, check it out.

legnagyobb slágerei Retro Rádióban. A Forever Clubot hallgattuk, ez volt a Balatoni Láz. Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 6 perc múlva lesz 7:30. És ha már Balatoni Láz, nyilvánvalóan a hosszú hétvégére nagyon sokan utaztak el, nem csak a Balatonhoz, hanem akár rokonlátogatásra, ami azt eredményezi, hogy minden bizonnyal most a nagyvárosok felé elég erős a forgalom. Jelzik is hallgatóink, hogy az M7-esen Budapest felé Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok, ott torlódik is a forgalom. A székesfehérvári szakasztól, ahonnan már hárosávos a pálya, ott már egy kicsit jobb tempóban lehet haladni. Szintén sokan autóznak az M3-ason is a főváros felé. 60-tól Budapestig, főleg 60 és Bak között szakaszosan torlódik a forgalom. Történt egy baleset is a 7-esen, Szabadbattyán és Székesfehérvár között. Egy személyautó és egy motoros ütközött a 78-as kőnél, ott félpályás korlátozás van érvényben. Szintén motoros baleset történt Zalacsány kereti határában a 76-os főút 27-es kövénél, ott is egy személyautóval ütközött a motoros félpályás útzár mellett. Vizsgálják a baleset körülményeit, legyenek óvatosak, vigyázzanak magukra, egymásra, és ha látnak olyat az utakon, amit megosztanának a többi retro hallgatóval, írják meg nekem egy SMS-ben 0620 22 22 122. Előre is köszönöm a folytatásban, itt az Erasure és az I Love to Hate You a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, na a Smash Mouth, ez volt az All Star. Kicsit mozizunk, egyrészt majd 8 után az Abaházi Presszóban Jancsó Dávid lesz a vendégem, aki filmes és televíziós vágó, tavaly Oscar-díjra jelölték, édesapja a legendás rendező és forgatókönyvíró Jancsó Miklós, és édesanyja szintén vágóként dolgozott korábban, Csákány Zsuzsa. Na de hogy miért akartam én a Smash Mouth kapcsán filmezni? Az imént hallott dal az Inspector Gadget, vagy éppen a Mystery Man című filmekben is elhangzott, és a Shrekben egyébként a zenekar egy másik dala is felcsendült a Shrekben, az I'm a Believer című Monkees feldolgozás. És ha már film, a legutóbbi mozi élményem egyik betét dalával folytatjuk. Michael Jackson és a Beat It, most a Retro Rádió.

legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Groove House és a Hajnal szólt az imént. Továbbra is erős a forgalom az M7-esen, sokan tartanak a Balaton irányából, a főváros felé, Fehérvár után, ahol már háromsávos a pálya, ott már egy kicsit jobb tempóban lehet közlekedni. Az M3-ason pedig pont a főváros közelében 60 után torlódnak fel a járművek szakaszosan, legyenek türelmesek, óvatosak, vigyázzanak magukra és egymásra. Ha van közlekedési infójuk, akkor pedig osszák meg velem egy SMS-ben. Ígérem, hogy továbbadom. 06 20 22 22 122. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Ennek Cliff Richard és a Some People után nem sokára meghallgatjuk 7 óra híreket, aztán itt lesz velünk többek között Demjén Ferenc. Tőle a Most kell eldöntenem szól majd. Itt lesz velünk Ricky Martin. Ez lesz a La Copa de la Vida és jön a Gypsy Kings. Egyből a hírek után megszólal a Bamboleo itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Még félnek a mesterséges intelligenciától, jól fizet a nyári diák munka. Felújítások lassítják a vasutat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még tartanak a mesterséges intelligenciától, a magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem, ugyanakkor a dolgozók 2/3 már használja munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, 3/4 viszont azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell, 10/9 pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Szépen kereshetnek a nyáron a diák munkások, átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta. És ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeg határig biztosan nem kell esziát fizetniük. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Holnaptól Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig a szakemberek. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron tart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Holnaptól ismét lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad a terület. Az új forgalmi rend szeptember 19-ig lesz érvényben, azonban az első hetek tapasztalatai alapján még változhat a rendszer. A főváros célja, hogy a rakpart a nyári időszakban közösségi térként is működjön a budapestiek számára. Napról napra melegebb lesz, elvétve lehet eső, zápor, a részleteket azonnal mondom. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Pont egy óra múlva nyit majd az Abaházi Presszó. Jancsó Dávid, filmes vágó, Oscar-díjra jelölt filmes vágó lesz majd a vendég. Addig hallgatunk nem sokára egy Demjén klasszikus, most pedig, ahogy ígértem, jön a Gypsy Kings és a Bamboleo.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Scorpio zenélt, amelyben ugye legtöbbször Fred Rice Károly énekelt. Talán ez az egyetlen egy kivétel. A dal szerzője a gitáros Szűcs Antal Gábor állt a mikrofon mögé. Ez volt az Így szólt hozzám a dédapám. Jön mindjárt a Ghostbusters, Ray Parker klasszikusa előtt pedig visszatérünk a 90-es évek diszkóiba, legalábbis gondolatban, mert hogy azt a hangulatot idézi fel. Dr. Alban slágere, Sing Hallelujah!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Coldplay és a Viva La Vida után egy friss közlekedési info. Maga a baleset nem friss, a 7-esen Szabadbatyán és Székesfehérvár között még korábban ütközött egy személyautó egy motorossal.

angyal. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban, a tankcsapda egyik legnagyobb sikere az Örökké tart után. Egy másik nagy kedvencem Phil Collins, ezúttal Philip Bay-vel. Easy Lover, most a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Falko és Jenny után rövidesen 8-kor hírek, aztán nyit az Abaházi Presszó, ma este mozizunk, az Oscar-díjra jelölt filmes és televíziós vágó, Jancsó Dávid a vendég, mindjárt nyitunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a retro rádióban.
3: Komoly fennakadások a kelenföldi mozdonytűz miatt. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet a pápa. A hoki válogatott kikapott az amerikaiaktól. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly fennakadást okozott a délutáni mozdonytűz Kelenföldön. A MÁV szerint a helyreállítás akár éjszakáig is elhúzódhat. A győri, a székesfehérvári, a balatoni és a pécsi vonalakon hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidített útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. Több vonat csak részszakaszon jár, egyes járatokat pótlóbuszok helyettesítenek. A vasúti jegyeket számos BKK járaton, metrón, villamoson és volánbuszon is elfogadják. A MÁV azt is jelezte, a fennakadás idején több város járat helyjegy nélkül is használható. A mesterséges intelligencia korának veszélyeire figyelmeztetett 14. Leó pápa. A Vatikánban bemutatott új enciklikájában arról beszélt, ha a technológia gyengíti az emberek kritikus gondolkodását, az hosszú távon a békét is veszélyeztetheti. A katolikus egyház fő szerint különösen aggasztóak azok az egyre önállóbb rendszerek, amelyek emberi kontroll nélkül működhetnek, vagy akár befolyásolhatják a munkához, egészségügyhöz és más alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A pápa úgy fogalmazott, az új technológiák mellett a felelősség és az emberi döntések szerepe sem tűnhet el. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és széndioxid megkötésében. Ugyan vereséget szenvedett a magyar jégkorong válogatott a címvédő Egyesült Államoktól, de ismét megmutatta a karakterét a svájci világbajnokságon. A már biztosan bennmaradó csapat 7-3-ra kikapott, de a záró harmadban bátran és eredményesen hokizott. Erdélyi Csanád 2 gólt szerzett, Tornyai Gábor is betalált, miközben az amerikaiaknál több sztárjátékos is villogott. A mieink számára holnap jön az utolsó VB meccs, a magyar válogatott Lettország ellen zárja a tornát, a rivális még a negyed döntős helyért küzd. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, Oscar-díjra jelölt filmes és televíziós vágó, Jancsó Dávid. Töltöm az italt, indítom a zenét, és rövidesen kezdjük a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Jancsó Dávid. Üdvözöllek, szia!
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Hát én is örülök neki, mert hogy szoktam élni ezzel a fordulattal, hogy rég várt vendég. Hát akkor szerettük volna a vendégül látni, amikor valószínűleg mindenkinek eszébe jutott, hogy jó, de jó lenne vele riportot készíteni, amikor téged jelöltek Oscarra. Hát az mennyi idő telt el azóta?
2: Kitartóak voltatok, maradjunk annyiba.
1: Hát igen, nem csak ezért, tehát hogy nem csak azért szerettünk volna veled beszélni, hogy végre legyen itt valaki, aki, mert ráadásul itt volt már Oscar díjasunk, viszont, vagy Oscar jelöltünk volt, de hogy a te életed akkor is érdekes, amikor még, vagy azelőtt is érdekes volt, amikor még Oscarra jelöltek volna, meg a foglalkozásod, az a kapcsolatban nekem egy csomó kérdésem van, ugye te vágó vagy.
2: Így igaz.
1: De az, hogy te vágó lettél, az ilyen egyenes út volt? Tehát édesapád, meg édesanyád, akik szintén filmesek voltak, mondták, hogy gyere fiam, csináld ezt te is, mert ez nagyon jó, ebből jól lehet élni, ez egy ilyen fantasztikus munka.
2: Majdnem ezt mondták, pont ellenkezőjét mondták, bármi mást, vagy valami rendes szakmát próbáljál megtalálni magadnak. És visszakerültem ugyanide, ahonnan elindultam.
1: De érdekes,
2: sajnos ezzel találkoztam gyerekként.
1: Hát érdekes, mert ugye Jancsó Miklós a Magyarország egyik leghíresebb filmrendezője, tehát hogy ha ő sem gondolta azt, hogy rendes szakma a filmezés, meg ráadásul édesanyád szintén vágóként millió filmben volt benne, tehát ha ők sem gondolták ezt rendes szakmának, akkor ki gondolja annak?
2: Hát azért az, mondjuk az hozzá kell tenni, hogy ez a rendszerváltás előtti születésű vagyok, tehát amikor én eljutottam odáig, akkor az egész filmes iparág az egy nagy kérdés volt, hogy már nem a nagy állami filmgyártás létezett, hanem hogy ez egy ilyen pénzalapú, rendes ipar, nem már a művészetről szól, meg úgy egyébként is egy blödli szakma, mert hát ez az ember kimegy, forgat, valamit csinál belőle, emberek vagy megnézik, vagy nem nézik meg. Mentem volna bankárnak, vagy az anyámnak, a családjának a fele az ugye orvos, tehát valami rendes szakmát is tényleg lehetett volna választani.
1: De téged érdekelt más szakma?
2: Nem. Valójában nem.
1: De tanultál mást az élettől függetlenül?
2: Abszolút. A CEUN tanultam jogot, tanultam kommunikációt, tanultam politikatudományt, tehát hogy egy csomó irányba elindultam, csak miután lediplomáztam ezeknél, odaálltam a szüleim elé, hogy akkor most mehetek esetleg az SZF-re.
1: De akkor nyilván nem tiltottak, meg nem...
2: Nem. Nem, rendes liberális család.
1: De...
2: Csinálj, amit akarsz, tönkreteszed az életet, ahogy akarod.
1: És úgy érzed, hogy igazuk lett? Nem.
2: Nem. De már akkor is tudtam, hogy nincsen igazuk. Ők is tudták, hogy nincs igazuk.
1: De te gyerekkorodban ott lehettél velük? Forgatásokon, vágás közben, stb.?
2: Abszolút. Kim voltam a helyszíneken, játszadoztam a walkie-talkie-kkal, rám is szóltak, fejezd be. Vágószobában is voltam, és ugye az a nagy luxusa annak, hogy egy filmes családba születtem, hogy tudom, hogy mi a vágó. Nagyon sok filmes sem tudja, hogy mi a vágó.
1: Na épp ezért van egy csomó kérdésem a munkáddal kapcsolatban, lesz majd a nap folyamán.
2: Hát az folyamán. Egy ilyen zárt, sötét szoba, ahol az ember a végső formáját kialakítja a filmnek.
1: Igen, de olyan, amikor édesanyád vágóként dolgozott, és te gyerekként ott lehettél vele, már akkor is sötét szobában ment a vágás, hát akkor még nem monitorokon keresztül vágtak, úgy tudom.
2: Hát akkor az úgy volt, hogy volt egy asztal, aminek Steamback volt a neve, amire fölfűzted a pozitív filmet, tehát hogy negatívra forgott a kamera, abból csináltak egy pozitív másolatot, ami utána a moziba is ment, és azt föl kellett fűzni erre az asztalra, és kézzel kellett vágni, innen a magyar név, igen, az, hogy vágó. Nagyon sok másik nyelven, ugye ez nem vágó.
1: Hogy hívják angolul?
2: Hát angolul szerkesztő.
1: Aha.
2: De az is egy olyan, hogy arra se találtak jobb szót.
1: Hát de valójában szerkeszted is a filmet.
2: Valójában szerkesztő, csak hogy ugye az érdekessége, hogy ez egyetlen egy olyan szakma, aminek nincsen párja semmelyik másik művészeti ágba, ezért egy ilyen nagyon furcsa, hogy nagyon sok országban, nagyon sok, tehát a franciáknál a montázsból jött az, hogy a vágó, magyarul a vágó, a németeknél is volt az vágó, most ott már szerkesztő, az angoloknál szerkesztő, de ott is ez egy cutter volt még az elején. De hát az a legkisebb része már, amit csinálunk.
1: De amikor ezt tanultad, akkor még szalagot kellett vágnod? Vagy az már te
2: nem volt olyan keresztül? Óránk, én nagyon élveztem, mert nekem az a gyerekkorom volt, aha, tehát az asztalt azt ismertem. Nem biztos, hogy vágó lennék, hogyha még mindig asztalon kéne vágni. Főleg a mai filmeket már nem is nagyon lehet. Ma már eléggé megváltozott az a szakma, de az alapjai az ugyanazok maradtak.
1: Tartsunk itt egy rövid szünetet, és azt, ha megengeded, akkor bele is megyünk a változásokba, meg egyáltalán ebbe a szakmába, mert szerintem nagyon izgalmas, és tényes való, ahogy fogalmaztál, nagyon kevesen ismerik. Folytatjuk rövidesen, Jancsó Dávid a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Jancsó Dáviddal beszélgetünk, foglalkozását tekintve vágó. A vágó az akkor is vágó, ha filmet vág, akkor is, ha tévéműsort, tévéfilm, mozifilm között van különbség, ezt már mások is elmagyarázták itt nekem, de a vágó az akkor is vágó, ugye?
2: A vágó az mindenhol vágó, azért picit más és más, tehát én a leginkább a dokumentumfilm vágókra nézek föl, mert ők a valódi szerkesztői, rendezői azoknak a filmeknek, tehát ők, akik igazániból abból az elképesztő mennyiségű anyagból tudnak egy történetet elmesélni, ami nem előre leírva, nincsen előre kitalálva, hanem az ott a vágó asztalon. Na, ők a tökéletes példája annak, hogy egy vágó mit csinál, mert ez igaz egy játékfilmnél is, igaz a televíziónál is. A keretek a különbség.
1: Tehát igazából akkor a vágó szó szerint szabja véglegesre, akár dokumentumfilmről, akár tévéfilmről, filmről, nagyjátékfilmről van szó. De hát azt nyilván nem te döntöd el, hogy ez milyen legyen, ott ül veled a rendező folyamatosan?
2: Rendezője válogatja. Én azért többségében olyanokkal dolgozom, akik szeretnek vágni, és azért bejönnek a vágószobába, vagy legalább néznek verziókat a vágatból. És a játékfilmes vágónak még az a másik nagy előnye, hogy ő végig kíséri a filmet, tehát nem csak a vágószobában van jelen, hanem utána ő irányítja tulajdonképpen, ami utána van az egész utómunka során, amikor hangozzák a filmet, amikor trükköket raknak a filmbe, akkor a vágó az, aki a leginkább ismeri azt, hogy az a filmnek milyen lehetőségei vannak, mert ő ismeri az összes létező felvett anyagot, ő ült vele a legtöbbet, nagyon sok esetben a rendezővel, és a rendezői fejébe ő az, aki bemászott, és ő tudja legjobban technikailag átadni azokat a dolgokat adott esetben, ami a rendező elképzelt.
1: Na de hol kapcsolódik be a vágó? Én azt gondolnám, hogy pont azért, mert te vagy a vágó, neked már ott kellene lenni a felvételen, hogy az operatőrnek akár instrukciót is adj.
2: Isten
1: hogy,
2: őriz,
1: hogy neked hogy legyen könnyebb. Tehát, hogy te csak akkor találkozol először a filmmel, amikor már leforgott?
2: Nem, egyáltalán nem. Hát ez is rendezője és filmje válogatja. Van, aki forgatókönyv formájában már beszélgetünk arról, hogy milyen megoldások esetleg, hogyan kéne bizonyos dolgokat fölvenni. A forgatás közben volt olyan, amikor ki kellett menni a forgatásra, és ott kellett ülni.
1: De nem szeretsz ott lenni a forgatáson? De mi baj a halcon? Zárójel. Miért rossz ott lenni egy forgatáson?
2: Mert az ember rohangálnak össze-vissza, fölkészülnek egy felvételre, itt órákon keresztül fölveszik 5 perc alatt, aztán térjünk a lényegre. Én a filmet szerkeszteni szeretem, okay, és játszani azt gondolom, vele azt, hogy várni, hogy bevilágítsa az operatőr, fölépítsék a fácsint, hogy felkészüljön a hangász, a színész, a mindenki. Nem.
1: Hát csak lehet, hogy ha ott lennél, akkor nem tartana ilyen sokáig, hanem célirányosan
2: nem, kétszer annyi ideig tartana, mert mindvégig ott is véleményt kéne mondani, de...
1: Ja, értem.
2: Nem. Nem, de ettől függetlenül igen, voltam forgatáson, volt olyan, hogy csak a monitornál, tehát egy plusz dramaturgként vagy jelen, mert adott esetben egy jelenetet úgy érdemes, hogy majd hogyan lehet azt összeszerkeszteni, vágni a végén. De az igaz, és mindig is igaz volt, hogy amíg a forgatás zajlott, a vágó már aznap este, vagy következő nap, ugye a filmes időszakban még ezt el kellett küldeni a laborba éjszaka lehívták a negatívot, lehúzták le a pozitívot.
1: Tehát ugyanúgy elő kellett hívni a filmet, mint egy fénykép esetében.
2: Abszolút, ugyanaz a logika. És ez a mai napig ugyanez, mert leforgatják a kamerával a nagy minőségű képet, abból kell csinálni egy kisebb minőségű képet, amit mi előkészítünk, és régen ez úgy működött, hogy akkor nagy közös vetítések volt minden este a forgatás után, és bementek a filmgyárba, és megnézték a nagybász, hogy mit vettünk fel előző nap. Ugye azt kell elképzelni, hogy itt azok a régi filmes kamerák, az nem úgy volt, hogy csak úgy bárki láthatta, hogy az mit vesz föl, hanem egyedül az operatőr látta, hogy mit vesz föl, és a rendező sem látta, hogy abban mi van, mert még ugye nem voltak régen ezeknek a kameráknak videókijáratai.
1: Aha, tehát először... csak az látta, aki belenézett a kis kukucskálójába, nem tudom, minek nevezik. Tehát meg kellett utólag nézték meg, hogy hogy sikerült. És, akkor... és hogyha valami nem sikerült, akkor utólag derült ki.
2: És akkor újra kellett fölvenni. Aha. Ez ugye apám filmjénél, ahol ezek a hosszú snittek voltak, kifejezetten kellemetlen volt, amikor a következő nap kiderült, hogy hát ez nem sikerült.
1: Tehát és akkor ugyanazt még egyszer csináljuk meg a tegnapi napot.
2: Aha. Így van. Ez a mai nap ez felgyorsult, mert már hogy a digitális forgunk, már a helyszínen látja mindenki, hogy mit vesz föl az a kamera. de ettől függetlenül a vágóhoz beérkezik az anyag, és előkészítjük, és az a következő nap azért, amilyen gyorsan tudunk, visszajelzést adunk a rendezőnek, meg a helyszínnek, hogy akkor ez megvolt, nem volt, még esetleg, ha ott vagytok, még mit vegyetek még fel.
1: És te jelezheted, ha valami nem sikerült, hogy ezt a napot ismételjétek meg? Tehát, hogy vagy abban a pozícióban vágok?
2: Az ilyet? A feladatod tulajdonképpen.
1: Ja, értem.
2: Tehát és az amerikai rendszerben meg igazán csomószor van az, hogy nem törölhetnek kártyát, nem bonthatnak helyszínt, amíg a vágó nem szól vissza, aha, hogy meg vagyunk, vagy nem vagyunk meg.
1: És te dönthetsz úgy, hogy látod, hogy nem sikerült jól, de mondjuk te meg tudod oldani utólagosan, nem tudom mivel? Trükkökkel,
2: hát
1: bármivel?
2: Hát ugye játékfilm esetében ez úgy működik, hogy ki van találva, legjobb esetben ki van találva, hogy mit vesznek fel.
1: A legjobb esetben, ezt sokat elmondott, igen.
2: És aztán az vagy sikerül, vagy nem, és az ember folyamatosan próbál beszélni a rendezőjével, hogy én értem, hogy ezt vettétek föl, így vettétek, úgy vettétek föl, de ezt csak így lehet megoldani, ha máshogy szeretnéd, akkor esetleg vedd föl így, úgy, vagy amúgy.
1: Amikor tanulsz, mindezt tanulod, és aztán utána alkalmazod gyakorlatban, a kettő között van tök nagy hasonlóság, vagy gyakorlatban ugyanaz, amit mondjuk egy iskolában megtanulsz, az teljesen más. Mondjuk tudom, hogy Magyarországon könnyű ezt tanulni, mert hogy specifikusan ezt tudtad tanulni.
2: Igen, Magyarországon nagyon specifikus volt, amíg volt SFE, addig ez egy mesterdiák szakma. Itt leginkább az ember ezt úgy tanulja meg, hogy gyakorlatban. Ez az anyámi generáció meg csak úgy mehetett annó az SFE-re, ha előtte mondjuk vágóasszisztens volt a filmgyárba.
1: Aha.
2: Hogy ez egy nagyon sok tapasztalattal járó, nagyon kevésbé tanulható, bár azért a mai világban hozzá kell tegyem, hogy az emberek az iPhone-jaikon össze tudnak vágni egy filmet. Azért az sokat segít, de a dramaturgiáján az, hogy egy játékfilm hogyan adódik, még nagyon komplex. Tehát mint vágó, forgatókönyvírástól egészen a mozi bemutatóig az ember jelen van, és végigkíséri ezt a filmet. Az nem olyan dolog, amit nagyon könnyen lehet megtanulni egyébként egy iskolában.
1: Tehát akkor rendezőn kívül, aztán majd lehet, hogy sorolod a többi foglalkozást, és a vágó foglalkozik a legtöbbet időben is, meg mindenhogy a filmmel?
2: A rendező viszi ezt a pálmát, meg szó szerint is a nap végén, a balhét is, a pálmát is. De azután a legtöbbet a vágó ül magával az anyaggal. Sőt, egyébként valószínűleg a vágó többet ül az anyaggal, mert hogy egy dolog, hogy fölveszi egy rendező, de mondjuk képzeld el azt a jelentet, hogy mit tudom, rohannak kutyák, tegyük fel a városba, és akkor föl van véve 4 kamerával, azt ők ott megnézték élőbe, de azt lassítva vették föl mondjuk 600 kockával, azt a 600 kockának a 3 kamerás felvételét már csak a vágó nézi meg.
1: És neked minden egyes kockát, minden egyes kamera felvételét végig kell nézni, tehát nem mondhatják, hogy...
2: Hát ha jó vagy, akkor végignézed.
1: Miért gondolhatod, hogy
2: ha már fölvették?
1: Hát persze, csak hát ezen a kamera ezt vette fel, az a kamera azt vette fel, de neked végig is kell nézni.
2: És nem is egyszer nézi az ember végig ezeket, hanem többször, aztán ajánl valamit a rendezőnek, amikor összevágja, akkor általában azt mondja, hogy ez így szar, ahogy van.
1: Aha.
2: És akkor elkezdünk az adott kezdőd előről, vagy máshogy.
1: Megnézed újra az összes kamera felvételét, az összes kockát. Ezért van az, hogy már nem tudom, lehet, hogy pont a brutalistával kapcsolatosan mesélted, hogy 30 napig forgott, de te 2-3 évig dolgoztál rajta utána? Ez azért sokat elmondott, ez a válasz.
2: Kicsit hosszára nyúlt annak az utómunkája több okból is. De igen,
1: nem miattal, tehát nem az, amit nem lassan dolgozol. Meg...
2: Nem. Nem, én lassan, dehogy is. De hogy ez... Az a baj, hogy igen, ez mindig azt mondom, hogy én egyébként tényleg nagyon gyors vagyok, csak amikor elkezdem, hiszem, hogy mennyi időt töltöttünk el ezeken a filmeken, akkor nehezen tudom ezt alátámasztani, de esküszöm, hogy gyors.
1: De hogy ez általános? Tehát, hogy egy 30 nap alatt leforgott film az általában utána 2-3 évig még a vágóasztalon van?
2: Hát 2-3 évig nem feltétlenül, ez egy kifejezetten bonyolult film volt azért, mert filmre forgott, igen, különböző fajta filmformátumokra forgott, annak a trükkjeit nehezebben lehetett kezdeni. Egy kis költségvetésű film volt ahhoz képest, hogy mekkora volumenű, tehát így minden húzódott. Nyúlt, mint a rétes tészta.
1: De ha nem nyúlt volna, nem lett volna ennyire speciális, akkor mi az akkor arány? Is, mi az
2: hát
1: arány
2: az, arány, az arány az, hogy mondjuk tényleg leforog egy film 5 hét alatt, és 12 hét alatt nagyon ritka, hogy megvágódik egy film, és még minimum egy 12 hét, hanem 20. Még az, hogy az be is legyen mutató, vagy legalább dobozba legyen egy bemutató előtt. Tehát, hogy nagyon nagy a különbség így arányaiban, hogy mennyit ülünk mi egy filmen, és hogy mennyi időt veszik fel.
1: ezért van az, hogy amikor behívok egy színészt, hogy meséljen az új filmről, amit mi most fogunk látni a moziban, vagy éppen most láttuk, akkor már nem emlékszik rá, mert annyi idő eltelt, hogy és ráadásul éppen valami más forgat.
2: Hát hívjátok be a vágót, ő aztán el tudja mondani a színész nevében is.
1: És az összes arcmozdulatát,
2: meg mimikáját. Az összes arcmozdulatát így van, azok, amikor a hangrögzítő bekapcsolva maradt, és azt is hallja a vágó.
1: Ja, ugye, tényleg, te hallasz minden. Aha, mert nem csak képet vársz, hanem a hangot is te
2: vágod.
1: Sőt,
2: hát ma már ugye azon nagyon nagy különbség a régmúlt és a ma között, hogy ma régen ez úgy működött, hogy mágnes szalagra vették fel a hangot, és egy, kettő és négyet lehetett ezekbe az asztalokba befűzni. Ma már nem dolgozunk kevesebben, mint 24. Az összes hangi világát már a vágóasztalon összerakjuk mi, ez ilyen vázlatosan, hogy segítsük utána a hangutó munkát. Tehát mi valójában a hangozással töltjük el szerintem ma a legtöbb időt ezeknél a filmeknél.
1: Az igen. Tartsunk egy kis szünetet, de még van kérdésem a munkáddal kapcsolatban. Ha nem baj, Jancsó Dávid a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jancsó Dáviddal beszélgetünk, mondtad, hogy régen ugye filmre dolgoztak, és azt vágták ollóval. Aztán nyilván digitalizálva lett minden, és előtted is egy klaviatúra van, és egy monitoron keresztül vágod, és nézed a felvételeket. Na, de akkor, amikor ma is filmre forog egy film, mint ahogy például a Brutalista, akkor neked újra oda kell állni az asztalhoz, és úgy vágni, vagy azt akkor lehet valahogy digitalizálni. Ez most hogy működik?
2: Hála jó égnek, nem kell nekem. De egyébként ez már a 90-es években jött be az, hogy elkezdték digitalizálni már a filmet. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy akkoriban tulajdonképpen egy kamera előtt lefuttatták a filmet, amit úgy hívtak, hogy teleszíne. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy a filmet rávitték egy mágnes szalagra, és utána azt vittük be a számítógépbe.
1: Tehát a filmre forog, tehát az, amit felvesznek, az filmre megy, de azt levetítek valamin, amin egy kamera felveszi, és azt meg
2: ez
1: már...
2: Ez így volt régen, ez ma már szkennelésnek hívják, és ma már szkennereken beszkenneljük az anyagot, és még mindig van több fajta módja annak, hogy már a végleges szkenneljük be, és majd onnantól kezdve az egész film, onnantól kezdve digitális lesz neki az utómunkája, vagy úgy, hogy megint egy köztes állapotot, és utána visszamennek, és szkennelik a filmet, vagy meg negatív vágják a filmet, az is még egy létező dolog, bár nagyon-nagyon ritkán.
1: Tehát van még olyan, hogy valaki ollóval elvágja a filmet, mint ahogy édesanyád is csinálta annak idején?
2: Van, de nincs.

0: mert ma már mindenki, beleértve Nemes Jeles Lászlót is, kell trükköket csináljanak ezekben a filmekben, már sokkal tulajdonképpen olcsóbb trükkökkel megcsinálni, mint megépíteni bizonyos díszleteket, meg kivenni, nem kell ugye leszedni akkor a modern dolgokat mondjuk egy kosztümös filmből, hanem azt, hogy ki satírozgatják.
1: És hogyha filmre veszed, akkor nem tudsz utólag trükköket belevinni?
0: De abszolút, csak egyel bonyolultabb az egész, mert először ugye ott van a fizikai médiumon, abból egy digitálisat kell csinálni, és a digitálison kell dolgozni, és utána, ha akarsz bele újra filmet, ugye, mint a Brutalistánál is, vagy ahogy a Lászlóik is csinálják, ők utána azt visszarakják filmre, miután digitálisan meggyúrtuk ezt az anyagot, utána tulajdonképpen rányomtatjuk egy filmszalagra.
1: És nem sérül a minőség, nem...
0: De... Nagyon röviden, de abszolút. Az a nagyon nagy előnye a régmúlt filmeknek, hogy ők tudtak egy minőséget tartani. Ez is egy kérdés, mert ott is volt ilyen, hogy átfordították dubpozból, dub negatívba, mindegy, hosszú.
1: De ez igen. Össze.
0: Igen, elnézést.
1: Azt hittem, hogy kezdem érteni.
0: Például, ugye most jön a 65 mm-es időszak korszaka, ami nagyon nagy problémába ütközött az iparban, mert hogy annak a lehetősége, hogy azt olyan minőségbe vigyük be, hogy azt vissza lehessen adni, az tulajdonképpen nincsen. Nincs meg rá a technológia, hogy azt a régi fantasztikus analógot hogyan tudom én visszarakni úgy digitálisból, hogy megint úgy nézzen ki, mint ahogy felvettem.
1: Mitől van ez az óriási nagy különbség, vagy miért nem tudunk mi, akik már mindent meg tudunk oldani, mi emberek technikailag, hogy azt a minőséget mégsem tudjuk digitálisan hozni, amit egy filmre vett film tudott?
0: Nem igaz, tudnánk, csak nagyon pici, és azért a nap végén a filmkészítés az egy nagyon drága műfaj, és nagyon kevesen forgatnak filmre, azért forgatnak nagyon sokan digitálisra, mert olcsóbb is digitálisra forgatni, mint filmre.
1: De közben a minősége nem ugyanaz, mint mondjuk a Ben Hur idejében, amit filmre forgattak.
0: Nem,
1: ezt nem értem, hogy miért nem tudjuk azt a minőséget hozni digitálisan egy mikrocsippel, vagy kártyával, mint amit annak idején filmre vettünk.
0: Hát az, mert az a kémia, meg az a fizikai méretek, és az optikák, és a lencsék, tehát az ott annak volt egy 100 éves hagyománya, és egy technológiája, ami a folyamatosan fejlődött az is, tehát hogy olyan azért a korai filmek sokkal szemcsésebbek, sokkal darabosabbak, az egész optikák, ahogy föl voltak építve, az nagyon sokat fejlődött, de a digitálistól az még messze van, hogy elérje az, hogy egy 65 mm-es film minőségét tudjuk mi fölvenni, és megérje, és utána azzal kelljen dolgozni, vagy le tudjuk vetíteni. Hát jelenleg Magyarországon nagyon kevés a mozi van, ahol jó minőségben lehet megnézni egy filmet. A vetítőink nem tartanak ott, ez a filmes korszakban nem így volt, mert beraktad a filmet, a kamera, ami a vetítő elé, és akkor azt láttad tulajdonképpen, picit rontott a minőségben, hogy föl lett véve, de akkor is azt láttad, amit fölvettél. Ma ez egyáltalán nem igaz. Ma a legtöbb moziban a tévédnél tulajdonképpen kevesebb úgynevezett pixelt vetítenek ki, mint neked otthon a tévéden van, vagy a monitorodon.
1: Tehát, mint egy ilyen projektor, simán csak levetítenek valamit.
0: Tulajdonképpen egy jó minőségű home projektorok vannak a mozikban. Ez is ugye a mozinak a nagy problémája.
1: Hát igen, ez az érdekes, hogy Koltai Lajos ült itt, és neki mondtam, hogy én tökre el vagyok úgy, hogy ezen a kis, nem is tudom megmutatni, kis telefonomon én képes vagyok megnézni bármilyen filmet, de elnézésedet kérem, tőle is elnézést kértem, de hogy valószínűleg...
0: Bocsánat, az annyiba igazad van, ha egy film jó, akkor az egy telefonon is jó. Azt hozzá kell tegyem.
1: Én nem biztos, hogy a minőséget keresem, hanem, tehát, hogy nem azt... És akkor ez elnézés, de ez nyilván a te munkád ellen szól, hogy én az emóciókat keresem, meg a filmnek a mondani valóját, de hol fedezem én fel, hogy mondjuk egy vágónak milyen nagyszerű munkája van benne, nézőként.
0: Az soha, hála jó égnek, a miénk az a
1: vagy nem örültek a lehetőségnek. Minden esetben, igen.
0: Túl sok titkot tudunk. Lábok, az a probléma.
1: Tehát, és hogy félsz, hogy kikotyogsz?
0: Még a végig, igen, tehát engem nem arra találtak ki, hogy engem berakjanak egy kamera elé, vagy egy mikrofon elé.
1: De egyébként meg tök élvezetesen meséled ezt az egészet. Én legalábbis örömmel hallgatom, abban bízom, hogy a hallgatók is. De hogy... Szóval amikor például Oscarra jelölnek egy vágót, akkor a szakmabeliek mit látnak? Tehát mitől leszel te jobb vágó, vagy mitől vagy te ügyesebb, mitől vagy nem tudom, érdemesebb a díjra, mint mások, akiket nem is jelöltek?
0: Szerintem se, hogy a vágó nagyon nehezen elvonatkoztatható a filmtől magától, tehát azért szakmabeliként és vágóként, mert tényleg azért az van, hogy a filmes szakmán belül is nagyon kevesen ültek vágószobába, tehát az operatőrök a legritkábban ülnek végig egy napot, nincs is türelmük végül egy napot a vágószobába a legtöbbjüknek, és ez igaz a legtöbb filmes szakmára, tehát nagyon kevesen tudják azt, hogy mi az, ami valójában történik. A rendezőket leszámítva, akik meg az ő feladatuk, hogy minket irányítsanak, az összes filmes szakembert, beértve a színészt, a vágót, az operatőrt, a zeneszerzőt, hogy ő milyenre szeretné alakítani a filmet, és ez így is van rendjén, ez egy hierarchikus szakma. De hogy mitől jobb egy vágó? A vágók általában megtudnak, tehát egymásnak nagyon sokszor szoktunk gratulálni, független attól, hogy kit, mire, hogyan jelölnek, nem jelölnek. Az Oscaron kívül még van talán 2-3 olyan hely, ahol egyébként elismernek vágót. Nem egy front szakma. De
1: ugyanakkor meg hát most mondod, hogy az egyik legfontosabb.
0: És a legtöbb rendező ezt vallja is, tehát ha egy Tarantinót megkérdezel, vagy egy Scorsese-t megkérdezel, akkor ők a vágóikat istenítik, és becsben tartják őket, mert hogy mégis ott alakul ki. Ők azok, akik megmondják a rendezőnek, valamit elrontott, adott esetben őszintén, és meg lehet velük beszélni. Tehát egy ilyen teljes anyai szerep az, ami az, nem véletlenül női szakma a vágás egyébként.
1: Tényleg?
0: Abszolút női szakma, ezt vallom a mai napig.
1: Több női vágó van, mint
0: ma már színe. Nem, aha. Ma már nem így van. Egyébként azt szerintem a technológiának a változásánál volt, amikor a számítógép bejött, akkor férfiak azt mi is tudjuk, de valójában egy női szakma volt ez azért a történelemnek, főleg az elején. Hát ugye ez a gépírónő, varrónő, vágó.
1: És pepecselés, igen.
0: Pepecselés, aztán rájöttek, hogy ez egy elég fontos része. Tehát már Eisensteinnek mondták, hogy azért a vágás a legfontosabb része a filmnek, mert fölvehetünk mi bármit ott kint, rohangálhatunk a kamerával, hogy értelmet is adjunk neki, vagy stílust, vagy hangulatot, az mégis a vágószobában történik.
1: Folytatjuk innen, jó? Jancsó Dávid a vendég, itt a Retro Rádióban, az a Bahádi

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jancsó Dáviddal beszélgetünk. Annyi... Már amikor tudtam, hogy jössz, mondom, de jó, végre megkérdeztem ezeket. Leforog egy film, 30 nap alatt. Maradjunk a Brutalistánál azért, mert talán az lett a leghíresebb filmed.
2: Jött, igen.
1: És van egy csomó anyag, kimondhatatlan hosszúságú nyilván a kockák sora. Azt neked megmondják, hogy figyelj, itt a film, csinálj, hogy a nyersanyag, csinálj belőle egy filmet, nem tudom milyen hosszúságban, tehát hogy azt megmondják előre, hogy ennek 3 óra 5 percnek kell lenni, vagy próbáld meg ezt 2 órára húzni, vagy ez rád van bízva.
3: Ezzel nagyon sokat szoktunk egyébként vágók is poénkodni, hogy ugye mindig mi visszük el a balhét, hogy egy film milyen hosszú, ahhoz van a legkevesebb közünk tulajdonképpen. Az érzeted, hogy milyen hosszú, az mind a mi hibánk, hogy azt mondod, hogy ez jó szarlassú volt, pedig csak 70 perces.
1: Azért
3: a tempó általában azért a vágó hibája, nem mint hogyha rendezőt felmenteném ez alól. De a vágó hibája, ha rendezőt se tudta meggyőzni adott esetben, ha ő érezte, hogy az nem úgy kellett volna, hogy legyen.
1: Ha de csak a nem film... direkt lassú, nem? Tehát van
3: de
1: olyan
3: persze,
1: is, igen.
3: Abszolút. Tehát, hogy általában a vágó szobában, és vágó asztalon nagyon kevés dolog történik véletlenül. Mert hogy nekünk lehetőségünk van újra és újra próbálkozni, és ez az úgy digitális technológia meg még inkább, mert szerencsére már undo is van, amit régen ez nem így volt, mert le kellett szedjed a celluxot, és akkor vissza kellett ragasztani, akkor az ott ugrált, az megítélhetetlen volt, újat lehúzni pedig pozitív ott a laborban, az nagyon drága volt, tehát az amerikaiak meg tudták csinálni, magyarok kevésbé, ott el kellett találni, hogy hol vágod el. Ez ma már sajnos nem így van, ezért 2-szer annyi ideig vágunk, mint annó filmen vágtak.
1: Pedig azt gondolná az ember, hogy felgyorsult ezzel.
3: Igen, ugye? Igen. Nem. Lassulunk, mert sokkal több lehetőség van előttünk.
1: De ez most érdekes, amit mondasz, és megint tegyünk egy zárójelet, bocsánat, hogy pont édesapád nem voltak ezek a barmi hosszú snittek, de hát azok nyilván direkt voltak olyanok, de ma már ilyet nem, tehát hogy egy vágó belevágna, hogy legyen kicsit hát pörgősebb, vagy az...
3: Nem, hát ha megnézed a Tar Béla és Ranicki Ági-nak a munkásságát, azért az Ági azért a Bélának az alkotótársa volt, mint ahogy az anyám is egyébként a később, csak a születésem után tudom, hogy mi történt, előtte nem egészen tudom, hogy mit tudom, de hát Kim, az is egy típusú vágás, tehát egy Tar Béla filmet is vágott kint a Ranicki Ági, Kim volt helyszíne, és ő mondta neki, hogy ezt gyorsabban, lassabban, tehát a ritmus és a tempót, azt abszolút segítették, ez meg azok a rendezők így is találták meg az ő munkatársaikat, hogy azok üljenek ott mellettük, hogyha hosszú snittet vesznek föl.
1: Ja, hogy utólag ne tűnjön a vásznon, az nagyon lassúnak.
3: Így van, igen. Hát egy plusz, mondom, ez egy folyamatos dramaturgiai jelenlét, egy dramaturg szerepe a vágóé, és még a hosszú snitteknél is megtalálták a vágó szerepét. Tehát a Ranicki Ági nem az volt, hogy oda ment, és ott vágotta volna a helyszínen a filmes kamerán, hanem elmondta ő is, hogy így, meg úgy, meg amúgy, meg gyorsabban, lassabban, vagy anyám mondta, ez így szar, ne úgy, de onnan jöjjön be, amonnan jöjjön be, tehát, hogy ezek...
1: Na de és akkor azt te határozod neki, hogy milyen hosszú legyen a film, azt a rendező azt mondja, hogy legyen így, tehát legyen, van egy határozott elképzelés.
3: Egy tólig, hát van egy forgatókönyv, ez úgy néz ki egy forgatókönyv, hogy ahány oldal, kb. Annyi perces egy film. A Brutalistán, ezt nagyon ügyesen csinálták a Bradyék, mert a margókat kiebb húzták, levékonyították, tehát egy sokkal rövidebbnek tűnő film volt papíron, de azt mindenki látta, hogy ez nem annyi. Tehát már a forgatókönyv általában meghatározza, hogy milyen hosszú lesz egy film, és akkor az egy tólig. Tehát, hogy...
1: Hány oldalas volt? 185 oldalas volt?
3: Hát azt nem tudjuk sosem, mert ugye senki nem igazította vissza a margókat a napfégén, de szerintem 120 volt. Aha. 120 oldalas volt az a könyv, ami nem, mert ugye standard, nem, semmi nem volt standard benne.
1: Értem. Pedig úgy kellene lennie?
3: Abszolút. Nyilván. Tehát megvan, hogy mi egy forgatókönyvnek a formátuma, és az tényleg annyi perc kb. Tehát, hogy tényleg ott van egy plusz-minusz 5 perces játék egy forgatókönyvben, ha csak nem vágott teljesen át a vágóasztalon, mert az is egy lehetőség.
1: Beszélgettem más filmesekkel is már életemben, és volt olyan, aki azt mondta, hogy egy ilyen portréfilmet készített, tehát félig meddig dokumentumfilm, zenés volt, stb. És az első vágás az 3,5 óra volt, amire azt mondta a producer, az nem lehet, legyen 90. Tehát hogy lehet egy 3,5 órából 90 percet? Hogy mennyi minden maradt ki? Ez a vágó feladata?
3: Hát a vágó rendezője azért nem, mondom, ennyire nem elhatárolható, meg a tényleg filmjétől és rendezőjétől függ általában, de egyébként igen, egy első vágata egy filmnek, mert minden benne van. Ugye amikor az ember prezentálja azt, ami föl lett véve, és hogy kb. Milyen irányt vegyünk, ha jól csinálod a dolgot, akkor egy minimum 3,5-4, 5-6x órás vágat az első, amit így összeszerkesztesz abból, ami föl lett véve, ha még nem döntöd el feltétlenül, hogy melyik szögből, milyen irányból, hanem úgy mindent, a lebegőket is benne hagyja az ember, hogy csak úgy föl lehessen fogni, hogy mi az, ami föl lett véve, mert ugye nem mindegyik rendező nézi végig az összes létezős, és sőt, nagyon kevés rendező nézi végig az összes felvett snittet, ellentétben a vágóval, aki igen, és hogyha olyan a kollaboráció, akkor mindent fölpakolsz. Van olyan rendező, akinek nem kell, akinek már oda lehet adni egy verziót, és akkor azt a verziót lehet gyúrni, de akkor is semmész nagyjából 3 óra alá egy első vágatta.
1: És amikor rendezői változatot mutatnak valahol, akkor az ez?
3: Ezután 8 lépéssel, de igen.
1: A
3: vágói vágat az mindig az, hogy még nincsenek úgy feltételek, nem akarod a rendezőt se feltétlenül úgy befolyásolni, már pedig már elképzelésed már régóta van, amikor már jött be az anyag a napig, akkor már, hogy ez így lehet, meg úgy lehet, de nem akarod feltétlenül rányomni, mert ez nem a te filmed, hanem neked a szereped az, hogy segíted a filmeseket abban, hogy elérjék azt, amit ők elterveztek. És neked egy kaméleonnak kell lenni, mint egy vágó, és bele kell tudjál bújni a producer, a rendező, a színész fejébe, és ő fejükkel gondolkodni, és annak segítségével kialakítani a film tempóját, egy jelenten belül, vagy az egésznek az ívét. Nagyon sok film van, ami úgy, tehát a klasszikus francia új hullám, hát aztán az igazán az volt, hogy kimentünk, és felvettük a kocsira, aztán valami lett belőle, amit előhívtak, és utána a vágóasztalon jött az összes rámondott szöveg, a forgató, tehát egy teljes újraírás, tehát ez is az része a vágásnak. A Brutalistánál nem ez volt, ott meg volt a könyv, nagyjából minden jelenet ott van, ahova el volt tervezve, ott az archívok az egy új találmány volt.
1: Tehát az a forgatás alatt még nem volt meg, hogy lesznek benne archív jelenetek? Tehát az utólag a vágóasztalon derült ki, hogy ez
3: igen, azt, igen, azt pont a társam talált olyan archívokat, Nagy Ilka Janka, aki ment és elkezdett keresni, mert volt olyan archív, amit találtunk, hogy az milyen jó lesz, mert az mint vágó kép, hogy, hogy akkor megérkeztünk New Yorkba, vagy megérkeztünk valahova, már nem is tudom, azt mondom, valami Pennsylvania vidék.
1: Igen, és akkor korabeli eredeti felvételeket.
3: Korabeli eredeti felvétel, amit ők annak a producerek találtak, hogy ez milyen izgalmas lesz, és akkor ezen a gondolaton mi elindultunk, és az Ilka elkezdett kutatni, hogy mik vannak, és hát egy fantasztikus archív felvételeket találtunk, és meggyőztük a rendezőt, hogy ezt viszont használnunk kell, és akkor ebben egy nyelv alakult ki a filmben, hogy az archívok így visszatérően jönnek vissza a film különböző pontja. Tehát az egy abszolút olyan, ami nem eltervezett volt, hanem a vágóasztalon talált.
1: Viszont növelte az utómunka idejét nyilván. Tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk Jancsó Dáviddal itt a Retro Rádión, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Retro Rádióban.
2: A kelenföldi mozdonytűz rávilágít a közszolgáltatások problémáira, mondta a miniszterelnök. Jubilál a Nébih maradék nélkül programja, egyre több az idős hajléktalan. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A kelenföldi mozdonytűz rávilágít a közszolgáltatások problémáira, mondta a miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő beszélt arról is, hogy az uniós forrásokról szóló tárgyalások kulcsfontosságú szakaszba érkeztek. A tervek között új vonatok és hévek beszerzése, bérlakás programok és energetikai fejlesztések is szerepelnek. Hozzátette, gyermeknap alkalmából a gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok előtt is megnyitják a Karmelita épületét. Megindult a vasúti forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elszállították a korábban kigyulladt mozdonyt. A MÁV szerint fokozatosan csökkennek a késések, és reggelre helyreállhat a menetrend a győri, balatoni, pécsi és székesfehérvári vonalakon. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
4: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
2: Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam filmes családba született, és ő is filmes lett, egészen pontosan vágó. Jancsó Dávid a vendég, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jancsó Dáviddal beszélgetünk. Nagyon izgalmasnak tűnik nekem a munkád, de közben meg te folyamatosan ülsz egy monitor előtt, vagy nem tudom, több monitor előtt, és folyamatosan dolgozol.
2: Most már állóasztalok is vannak nagy előtt.
1: Ja, hogy akkor állsz.
2: Most már olyan, hogy ülsz, állsz.
1: Nem tudom azt elképzelni, hogy azt mondod, hogy figyelj, reggel 8-kor kezdem, és délután 4-kor befejezem. Tehát, hogy nem úgy működik, mint egy hagyományos munkahely.
2: Nem.
1: Akkor hogy? Tehát, hogy osztod be saját magadnak az időt? Ütül a hátadat a rendező?
2: Saját magamnak? Haj, de jó mondat. Aha.
1: Tehát akkor ilyen nincs.
2: Ilyen nincs. Nem, ha egy filmbe az ember belekezd, akkor ott... Nem is az, hogy nem magadnak osztod be, hanem bizonyos célok mindig vannak, hogy mikorra legyen kész a film. Ahhoz kinek mennyi idő kell utánad, aki még dolgozni fog rajta, kinek milyen beleszólása, nagyon más egy európai, nagyon más egy amerikai rendszer, nagyon más egy akciófilm.
1: De ezt most fejezd ki, hogy más a rendszer, maga a vágó rendszer, tehát amin vágsz?
2: Nem, maga, hogy mennyi időd van, és hogyan osztod be a saját idődet. Maga a vágó rendszer egyébként van három a világon, abból van egy, aminek 90% a vágóknak azon a rendszeren vág. Ezt úgy, hogy Avid Media Composer, azt használja tényleg a játékfilmesek nagyja. Doksisoknál nem egészen, de a doksisok is egyébként nagy arányban, de ott más, tehát hogy még ezen kívül van x darab olyan.
1: De hogy képzeljük el, hogy te ugyanúgy bemész a stúdióba, mint ahogy én bejövök a rádióba, bár otthon is el tudnám készíteni nyilván a garázsban, ha lennének mikrofonjaim.
2: Ugyanez a logika, de ugye minél nagyobb a film, és minél komplexebb, annál nagyobb rendszer is kell neki, tehát mi például az Ilkával mindig ketten dolgozunk ezeken a filmeken, ami azt jelenti, hogy össze vagyunk kötve, mert szerintem van egy nagyon specializált szerver, amin az anyag tárolódik, és egyszerre tudunk dolgozni ugyanazon az anyagon adott esetben, és egymásnak passzolgatni magát az anyagot.
1: De akkor igen, otthonról tudtok dolgozni? Tehát, hogy nektek otthon ki van építve egy stúdió?
2: Isten őriz!
1: Nem keverjük össze.
2: Ma már be lehet távolról is lépni ezekbe a gépekbe, de azért a stúdió körülmény az sokat segít abban, hogy az ember el tudjon onnan menni, meg vissza tudjon menni. Tehát ugyanaz a probléma, mint mindenki másnak szerintem, aki otthon dolgozik, hogy hol a határa ennek.
1: Igen, tehát hogy ne kelljen, és ne tudj pizsamában dolgozni, ezért el kell menned otthonról.
2: Hát meg ha az emberek szomszédjai vannak, az sem egy könnyű műfaj, hogyha vágószobát akar csinálni, mert az egy nagyon hangos műfaj, tehát a zenészek biztos tudnának erről mesélni, hogy a szomszédok mennyire szeretik, amikor ők gyakorolnak. Hasonló a probléma, csak mi egy mondatot mondjuk 48 milliószor hallgatunk meg egy nap, és addig...
1: És nem fejhallgatóval, hanem azt rendes nagy...
2: Hát rendes nagy, falakon. Igen, mert tehát a nap végén mi mozivászonra készítünk dolgot, tehát érdemes nekünk azt térben hallani. Mm. Persze fejhallgatóval is dolgozunk, mert aki iPhone-on nézi a filmet, tehát meghallgatjuk mi is ez egy adott ponton, de alapjában véve rendes stúdió körülmények között.
1: Értem. De akkor...
2: Három monitor kérdésedre válasz.
1: Oké, csak hogy én azt gondoltam, hogy ez a három monitor, meg az a program, amit te azt magaddal tudod vinni, és azt mondod, hogy most Kuala Lumpurba fogok nyaralni, nem tudom, 2 hétig, de ott is el tudom végezni a dolgomat, napi 3-4 órát ott is foglalkozom vele.
2: Hát azért, igen, a napi, bárcsak ilyen lenne, hogy napi 3-4, az van ezzel a filmesdivel, hogy az embernek bele kell tudni tényleg mászni az anyagba és a fejébe annak, hogy ez hogyan alakuljon ki. Nem nagyon tudod azt mondani, hogy ma csak egy fél órát dolgozok vele, mert úgy bele kell tudjál mélyülni, kell tudjál ezzel foglalkozni, és el is kell tudni távolodni tőle, tehát a legrosszabb az, amikor rá vagyunk kényszerítve arra, hogy akkor nagyon gyorsan legyünk kész, és egy napot nem hagyunk magunknak, hogy hátradőjünk vissza, még azt mondjuk, hú, de szart csináltunk a múlt héten, tehát, hogy...
1: Na, de fontos, hogy... olyan is van, hogy egyszerre több filmet is csinálsz, nem? Tehát, hogy egyszerre több filmet dolgozol.
2: Igen,
1: de
2: ha egy módon rá, az kerülendő, mi most...
1: Egy módon van rá, de nem te döntesz, hát most mondtad.
2: Nem, igen, nem én döntök, hogy hol van a vége, nem én döntöm el, hogy mikor kezdődik, ezért igen, van az, hogy összecsúsznak filmek, meg van az, hogy egy rendező, akivel régóta dolgozol, az pont ráindul arra, hogy, és akkor és ez ma már a digitális világa sokkal egyszerűbb ugrálni ezek között. Különböző fázisaiban beszállni, kiszállni, kisegíteni, tehát, hogy én ebből azt, tehát én a klasszikus vágást tanultam, mondta az anyám, hogy végig kíséri az ember a filmet, már van olyan, akit nagyon irigyelek, aki össz megvágja a filmet, és utána hátra lép. Én nem tudnám ezt megcsinálni, nekem van neti control freak, de azt hiszem ez a jó szó.
1: Te édesanyád egyébként még beleszól a munkádba, vagy értékeli a munkádat? Vagy...
2: Egy édesanya mindig mindenbe beleszól.
1: De, hát én de nem tudom, hogy ő még dolgozik-e, vagy kap-e felkéréseket. Vagy...
2: Felkérést kap, dolgozni nem. Nem azt mondta, hogy ő ezt nem.
1: De nyilván nem látja azt, amit te csinálsz, és biztos büszke rád, meg nagyon jó, de hát azért, aki ennyit eltöltött, ennyi időt a szakmában, lehet, hogy még
2: mondja. Nála gyorsabbat egyébként nem is. Az egyik utolsó film, amit a Mészáros Mártával csináltak, a Márta az a típus, aki ott hagyja, hogy te csinálj bele valamit, aztán majd jövök. Ő az volt, aki felrakta a leves főni, összevágott 4 jelenetet, és az volt a vágat. Tehát elképesztő sebességgel dolgozott az anyám.
1: Na megint tartunk egy kis szünetet, és folytatjuk Jancsó Dáviddal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jancsó Dáviddal beszélgetünk. Egy korábbi riportban, mert azért néha elmész máshova is riportokat adni, azt mesélted, hogy De neked ez kötelező, tehát hogy a film promóciójában neked részt kell venni, tehát úgy vagy
2: rákényszerítve? Nem, félreért. A vágó ne menjen el beszélni a filmről, mert megint az van, hogy a mi beszélőkénk az nem arra van kalibrálva, hogy mi adott esetben mindent elmondjuk a filmről. A promóciót azt vigye a színész, vigye a rendező. Ha nagyon akarja, akkor egy producer is, aki szeretné magát úgy előtérvekni, de nem.
1: Jó. Viszont ott volt az Oscar díj átadás, ahol ugye te jelölt voltál, hát nyilvánvalóan a jelölteknek ott kell lenni. Nem tudom, az neked ilyenkor veregeted a saját vállalat, büszkeség, vagy azt mondod, a francba éppen dolgoznom kellene, mert éppen egy másik filmet vágunk, most meg el kell utaznom a világ végére. Tehát egyáltalán hogy jött ez az egész, meg hogy esett neked ez az egész?
2: Meglepett, mert így visszakanyarodva, hogy ugye mindig a vágót hibáztatják, hogy a hossz, és hogy ez egyik leghosszabb film volt abban az évben. Ami az egyik oldalról semmi közünk hozzá, a másik oldalról pedig ugye attól tűnsz föl, mert hogy egy hosszú film, tehát mennyi munka lehetett benne típusú, mert hogy tényleg nagyon nehéz megítélni nagyon sokaknak, hogy mi is a vágónak egy teljesítménye egy filmben. Ugye egy elképesztő élmény volt az Oscar gála a színfalak mögé látni. Maradjunk is ennyibe.
1: De meglepődtél egyébként? Tehát 10 kategóriában volt jelölve a film.
2: Én nagyon meglepődtem.
1: Nyilván lehet-e sejteni, hogy a 10-ből legalább egyet nyer?
2: De azt pontosan tudtuk, hogy melyik fog. Tehát egyébként filmesként, és azért az Oscar, az nem egy, tehát, hogy nem egy népszavazás. Az mégis a szakma díjat saját magának. Tehát általában meg lehet mondani jó előre, hogy kik azok, akik ezeket a díjakat meg fogják kapni, vagy kik azok, akik megérdemlik, vagy történelmileg kik azok, akinek már nagyon kijár, és már tényleg oda kéne adni.
1: A legjobb férfi főszereplő, legjobb eredeti filmzene, és mi volt a harmadik?
2: Az operatőr.
1: A legjobb operatőr, ha.
2: Tehát meg nagyon, tehát ami fantasztikus volt számomra látni egyébként ilyen közelről, az, hogy a kampány aznak mekkora szerepe van az Oscaron.
1: Ja, hogy neked is kellett volna kampányolni magad mellett.
2: Nem, szerencsére meghúzták fölöttem azért, hogy veled nem kampányolunk, hanem a színész volt, a rendező volt, az operatőr és a zeneszerző volt, akik a kampányban részt vettek, és ugye minél nagyobb egy film, annál több stábtagot, vagy hát ezeket a fejeket kampányoltatják. Tehát mindig a dűne, meg ezeket látod, hogy minden a hangmérnököktől kezdve mindenki. Hát ez attól függ, hogy mennyi pénzt raktak bele ezekbe a bizonyos kampányokba. Ugye egy nagyon brutális, egy nagyon kicsi költségvetésű film volt az összes többihez képest. Nem annyira kicsi, mint az Anóra. Anóra az még annak is a fele volt.
1: És az is nyert még egy ugyanakkor.
2: Hát persze, abszolút. De az is egy az is olyan volt, hogy már hónapokkal tehát a film majd tényleg tehát ez a latolgatásokat annyira élvezetes csomószor.
1: De a költségvetésben benne van ez a kampánynak a díja?
2: Nem, az Anórának például a költségvetésének a 10-szerese volt elköltve a kampányára.
1: Aha, de az nincs beleszámolva a film költségvetésébe, utólag mikor írnak róla.
2: Nincs.
1: Aha. Értem. Na mindegy, ott voltál a díjátadón, ezek szerint ilyen nyugodtan voltál, hogy te nem fogsz nyerni?
2: Abszolút. Aha. Tehát, hogy volt egy pillanat, amikor odajött valaki, hogy nehogy fölálljál akkor, amikor is csak hozzám jöttek oda, de azt mondtam, hogy jó, nem. Volt egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy ne, csak azt ne, hát beszédet sem, semmi, nem.
1: Jaj, hogy nem is volt beszédet
2: nem,
1: sem?
2: Aha. Nem.
1: De izgulós vagy? Tehát izgultál azért, hogy ha mi van, ha véletlenül.
2: Mondom, volt az egy nagyon rossz 10 másodperc volt, amikor ez így végigment a fejem. De nem, de lehetett tudni az én kategóriámban, hogyha egy rendezőt, és ez történelmileg nagyon vicces, ahogy az amerikaiak ugye minden statisztika alapon működik, a sportjaik is.
1: Igen.
2: Ugyanez igaz az Oscarra is, és ez hozta is a papírformát. Ha egy rendező van vágódíjra jelölve, azt a rendező fogja megnyerni.
1: Ja, értem.
2: Kérdés nélkül. Még ezen röhögtünk, ugye, és ilyenkor úgy van, hogy az egész Oscar előtt ez a nagy kampányolás, meg hogy összehozzuk az Oscar osztályt, akkor közös vacsorák voltak, meg ilyen-olyan dolgok, és ugye a Sean Baker, aki ugye rendező, vágó, író, tehát ő több asztalnál is, mert több helyen volt, és ezzel beszéltük, hogy na, most ide ülsz, mint de vágó.
1: Nem mondunk rádióban.
2: Síp-síp.
1: Ez egyetlen műfaj a rádió, ahova az utcai beszéd nem jutott egyébként.
2: Igen, egyébként fura.
1: De én élvezem. Néha nehéz, de...
2: Mit hallod? Tehát miért nem hívnak vágót beszélted? Például ezért.
1: Igen. De a filmben meg bármit lehet ott mondani.
2: Aztán bármit. Tehát karikát felrakjuk, igen, és az mindegy is. Okay. Tehát igen, Sean Bakert azzal nyektettük ott az asztalnál, így jó?
1: Mi mennyivel szebb szó.
2: Hogy még velünk kell üljél, és hogy akkor milyen nehéz lehetett neked a rendezővel dolgozni, hogy ezt utána el is mondta a beszédében. Ha tudnál, láttátok volna azt az anyagot, amit mi kaptam, hogy ebből lehetetlen volt filmet csinálni. Igen, az a különbség közted és köztünk, hogy te kimondhatod ezt, mi soha nem mondhatnánk.
1: De ugyanezt gondolod.
2: De minden vágó ugyanezt gondolod. Tényleg, hát hogy lesz ebből film?
1: Jó, az Oscarról még egy kicsit beszélgessünk a folytatásban. Jó, Jancsó Dávid a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jancsó Dáviddal beszélgetünk, és azért térek vissza ehhez, hogy hallottam egy korábbi riportodban, hogy ott voltak az ügynökeid, vagy valakik, akik foglalkoztak veled, és azon drukkoltak, hogy téged, hogy ne te nyerd meg, mert hogy akkor felkerülsz egy olyan polcra, ahonnan viszont nehéz kezelni azt, hogy téged hova és milyen filmekbe, vagy milyen rendezők mellé lehet eladni. Ezt nem értettem. Ez mi ez?
2: Ez egy nagyon vágó specifikus probléma. Mert az operatőrnek van ugye a úgynevezett mellékese, nevezzük úgy, a reklám. Uh-huh. Tehát ha egy operatőr nagyon sikeres, akkor őt hívják reklámba, hívják tévébe, uh-huh, videoklipekbe. A vágó ennél egy sokkal különlegesebb pozícióban van, mert általában az vagy rendezőhöz van kötve, nagyon személyes viszonyok, nagyon hosszan kell nekünk uh-huh filmeken dolgozni. És ha kapsz egy Oscart, akkor onnantól kezdve óta egy Oscar-diaság, vagy nem fog neked bármilyen filmet.
1: Tehát nem fognak elhívni, mert azt gondolják, hogy te
2: hogy
1: már
2: drága,
1: azon túl vagy.
2: Meg azon meg, túl, meg ez pedig nem, te vágóként ugye az az izgalmas, hogy minél több típusú filmben dolgozzon, minél több formátummal találkozzon, mert annál jobban, tehát ez egy folyamatosan tanuló szakága a filmesnek, hogy mint te szeretnél komédiát, szeretnél háborúsat, szeretnél akciót, szeretnél drámát, dokumentum a számomra az fantasztikus, az értelmezhetetlen, hogy az egy nagyon más szakma, az én szempontból nem hiszem, hogy tudnék csinálni egy dokumentumfilmet.
1: De nem is Svájcra?
2: Rettegnék tőle. Mert az tényleg egy másik metod, hogy az egy keretek nélkül elmesélni egy filmet, és hát fantasztikus, amit ők művelnek. Az egy olyan típusú alkotói munka, a dokumentumfilmvágás, amit megint nagyon kevesen tudnak róla, hogy mennyi meló van abba benne, és hogy mennyire egy igazi alkotói feladat.
1: Hát igen, mert ott nincs forgatókönyv, amihez ragaszkodna a vágó.
2: Hát és ott koncepció sem feltétlenül van mindig. Talán egy téma van, és az a téma föl van véve, és kimennek, és fölveszik, de hát abból össze kell rakni valamit, és ott sem a rendező nézi át. Hát

0: azért válogatja ott is, de hogy ott sem feltétlenül nézik végig a rendező az anyagot, hanem a klasszikus szerkesztő.
1: Szóval az ügynököd, vagy ügynökeid, nem tudom, hogy többen vannak-e, azon drukkoltak, vagy drukkolt, hogy ne nyerd meg. De azért ettől függetlenül így, hogy jelölve voltál téged, mégiscsak újabb helyzetbe hozott az a szakmában, hogy te egy Oscar jelölt filmben dolgoztál?
0: Pont megint a vágásnál a legnagyobb elismerés, ugye az a jelölés. Mert a jelölés az úgy működik az Oscarnál, hogy az csak és kizárólag a te szakágad.
1: Tehát azt a vágók
0: terjesztik
1: tehát,
0: föl.
1: Tehát nem egy rendező, nem tudom, egy színész,
0: nem,
1: csak kizárólag a vágók.
0: És annál nagyobb elismerés nincsen, lévén a vágók tudják, hogy a vágók mit csinálnak. Tehát igen. Amikor már a maga az Oscar-díjról van szó, pont a vágásnál az a helyzet, hogy nagyon nem az alapján adnak feltétlenül egy szobrot, hogy melyik film van a legjobban vágva, hanem az oda van csoportosítva. Értem. A film köré. Majdnem mindegyik, nem, de nagyon nagy arányban van az, hogy a legjobb film nyeri a legjobb vágást, ha csak nem valami nagy, és nagyon csili-vilinek kell lenni általában a vágásnak ahhoz, hogy nyerjen is egy szobrot.
1: Na de hogy akkor téged egy másik polcra helyezett még így is, hogy nem nyertél, de azért jelölve voltál.
0: Igen. Igen, abszolút.
1: De ez most azt jelenti, hogy mondjuk...
0: Nagyon kis klub ez, igen.
1: De kézzel is foghatom, most ne értsd félre, nem a zsebedben turkálok, hogy azóta olyan megrendelések, olyan megkeresések jönnek, amik addig nem, tehát eszébe jutsz most már nagyobb nevű rendezőknek?
0: Nem, tehát a nagyobb nevű rendezőknek általában megvannak a vágóik.
1: Értem.
0: Tehát, hogy ezek mindig egy vágó-rendező páros, az egy elég szó, tehát minél nagyobbak, minél sikeresebbek, annál inkább látod ezt a fajta kapcsolatot a vágó és rendező között. De nem, sok megkeresés jön. Csak ugye én már akkor be voltam táblázva.
1: Mennyire előre vagy betáblázva?
0: Hát most 27 végéig majdnem biztos, hogy be vagyok táblázva. De már akkor is be volt, ez még mindig ugyanaz a film. Tehát ugyanaz az az út. Tehát én már úgy mentem oda ki, hozzáketem a brutalisták, az utolsó másodpercig még mozikópiát csekkoltunk, mielőtt felszálltunk a gépbe, hogy Los Angeles-be menjünk, de már dolgoztunk egy másik filmen ez idő alatt.
1: Aha. És még mindig ugyanazon a filmen dolgozol?
0: Ott a brutalista az egy ilyen végtelenül hosszan húzódó, mert ott nagyon bonyolult volt annak a technológiája, mert ott volt, végül ez föl lett nagyítva, még nagyobb filmre, azt le kellett ellenőrizni, ott különböző hangtechnológiákat kellett, mert mindenféle vetítési formátumnak más hangtechnológiája van, tehát hogy ott, és ez nagyon kevesen értenek. Nekem meg az a luxusom van, hogy a filmes családból jövőzve már mindegyikkel találkoztam, és nagyon kevesen értettek már ehhez.
1: Tehát tudod azt, hogy 27 végéig mit fogsz csinálni, de ez ugyanaz az egy film?
0: Nem, ez most x darab film, és csak azt tudtam, hogy mikor fog a Dev Patel filmje, amin most éppen dolgozom. Ez nem titok.
1: De vele is dolgoztál már korábban.
0: Vele is dolgoztam, igen, most végig gondoltam, hogy ez titok volt, vagy nem. Nem, mert ma küldtek szerződést, és még nem írtam alá, tehát ma még elmondhatom.
1: De akkor nekünk kell figyelni, mikor tesszük adásba.
0: Így igaz, jogos, igen. Nem mindegy, tehát az ő filmje dolgozunk most, és azt már lehetett tudni.
1: Csütörtök előtt még ne írd alá.
0: Jó, igen?
1: Mikor várják vissza?
0: Igen. Minden esetre az ő filmjén dolgozunk, és azt már tudtuk, hogy mikor fog elkezdődni a forgatás, és körülbelül mikor lesz, soha nem. Tehát egy biztos, amikor mondják, hogy vége van, na az egyetlen egy dátum, amikor biztos, hogy nem lesz vége egy filmnek, meddig kell nekünk rajta dolgozni. Tehát most így 27 vége, szerintem a legjobb esetben, hogy ezzel a filmmel kész leszünk.
1: De akkor így nem is, hogy lehet így előre tervezni, ha tudod, hogy úgy se lesz kész addigra az időpontra, amikor mondják. Tehát, hogy...
0: Sehogy. Tehát, hogy hétvégét sem nagyon, tehát, hogy annyi mindig, mindig annyi minden jön be ezekbe különböző pontokon, hogy most akkor a producereknek kell mutatni, most akkor a befektetőknek kell mutatni, most akkor a mit tudom én kinek kell mutatni, meg kell úgynevezett test screeninget, tehát hogy nézőközösség elé rakni, tehát mindig olyan határidőkkel dolgozunk, ami tulajdonképpen szürreális, mert akár lehetne ezzel előre számolni, de ennél ez egy folyékonyabb szakma.
1: És mégsem idegesen mondod ezt, hogy a francban, hanem hogy mosolyogsz közben.
0: Mit tudsz csinálni?
1: Hát igen. Ha van még egy körünk, folytatjuk. Jancsó Dáviddal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jancsó Dáviddal beszélgetünk, csak azért hozok bele némi bulvárt, mert közben tényleg nem értem ezt az egészet. Tehát, hogyha nem tudsz így előre tervezni, tudod, hogy meddig fogsz ezen dolgozni, de közben mégsem biztos, hogy addig. Akkor például ebbe az időszakba az bele van tervezve, hogy oké, de a két hétre elmegyek szabadságra, mert ki akarok kapcsolni, nem is azért, mert lógatni akarom a lábam egy tengerparton, hanem ki akarom kapcsolni az agyam. Nincs benne ilyen?
2: Nincs. Egyáltalán nincs. Nem. Van, akinek van, a producerek a csomószor elmennek nyaralni, amíg mind
1: Nincs.
2: Folyamatos elfogadtság, és az ember megpróbál ellopni itt-ott egy-egy napot adott esetben. Tudja, hogy most itt átadom az anyagot, csak akkor is úgyis megtalálják. Volt olyan, hogy megpróbáltunk elmenni nyaralni, és elmentünk Görögországba, hogy na, akkor most egy hét kikapcsolódunk. A harmadik napon vettek tulajdonképpen egy repényet, hogy mi menjünk vissza.
1: Ne.
2: De.
1: És ilyenkor nem mondhatod, hogy hagyjatok engem békén.
2: Nem, azt hiszem a hierarchiával kezdtem ezt a beszélgetést az elején. Nem. Tehát, hogy azt hiszem Szabó István mondta, a művészeti szakalkalmazott című szó volt. Így is érezzük nagyon sokszor magunkat, hogy nekünk egyébként ez a munkánk. Tehát nekünk igazodnunk kell ahhoz, ami annak a filmnek az igénye. Tehát, hogy egy teljes odaadással lehet ezt csak csinálni épp egyszer.
1: De nyilván te is tudod, már ha néha kilátsz ebből a sötét szobából, hogy az emberek hogy gondolkodnak, hogy a filmes világ, meg a filmesek, meg, és nyilván a színészekre gondolnak, hogy micsoda fényűzés van, meg pompa, meg nem tudom, és közben most itt van a vágó, aki három napra nem tud elmenni.
2: De várjál, most erre épp ezért, tehát, hogy kanyarodjunk vissza az, hogy miért nem hívnak meg vágót, és miért nem kérdeznek tőlük, mert meg a végén választ adok erre a kérdésedre. Hát figyelj, nem, azért nagyon melósak ezek a filmek, tehát, hogy a színész is olyan belead, tehát ők is emberek, tehát azt felejtjük, hogy nem idol, nem feltétlenül, tehát értem, hogy idolizálunk neki, de emberek, tehát neki is
1: elképesztő melója. Igen, csak mutatják közben, hogy micsoda hegyeken, micsoda palotáik, meg villáik vannak ott valahol.
2: Figyelj, és akkor beszélj hangmérnökökkel. Tehát ha azt gondolod, hogy a vágónak nehéz a dolga, a hangmérnöknek az annyiban sokkal nehezebb, hogy neki sokkal kevesebb ideje van, mert ő, amíg a nagy vágói művészet zajlik, és mi eltöltünk hónapokat, vagy meg kialakítsuk a filmet, minden egyes nap tőle veszünk el, mert a bemutatónak általában, ami lehet egy fesztivál, vagy lehet egy kötelező bemutató időpont, az nagyon keveset változik. Érte. Mond egy évet tud ugrani, fordult már elő ilyen is, de a hangmérnöknek meg folyamatosan csökken az ideje.
1: Értem, tehát ez ő munkája attól függ, hogy te mikor fejezed be.
2: Igen, aha. Hát ők már, hogy a mai hangutó munka az egyébként már egy több emberes csapat, de az egy nagyon melós.
1: Ugyanez nincs olyan részlet, hogy megvan az első negyed óra, azt már csinálhatod, vagy, de ilyen nincs, vagy azt nem tudhatod, hogy az úgy
2: lehet, de napontosan, igen. Hogy úgy, ez a most oda küldöm, és megígérem, hogy nem nyúlok hozzá. Ups, hozzányúltunk.
1: Igen.
2: Hát ilyen
1: akkor már neked a hanggal együtt kell vágni.
2: Hát már, igen, és akkor az már onnan már bonyolítjuk, akkor már nehezítjük, akkor, tehát, hogy is ők is egy nagyon kreatív része. Persze. A hang, tehát az a fele ezeknek a moziknak, ugye a képet látjuk, és azt tudjuk nagyon értékelni, de a hangnak elképesztő, hogy mit tud hozzáadni ezekhez a filmekhez, és egy olyan alkotói munka, amit nagyon kevesen értik, de legalább hallják. Igen. Hogy mi az, amit hozzáad, meg mi az, ami ott lehetett, meg nem volt ott, tehát megint visszatérve a Nemes Jászolynak a Saul fiához, hát aznak a hangi világa, hát az nem véletlenül lett ennyire elismerve virágszerte, mert fantasztikus, hogy mit építettek, amit nem láttunk.
1: Igen.
2: Tehát igen, a hangmérnököknek még hasonlóan jó dolguk van, és akkor a trükkösökről még el se kezdtünk beszélni.
1: Mesélted, hogy ugye édesapád, édesanyád filmesek voltak egy másik világban, amikor még minden másképp működött. Másfajta kamerák voltak, más volt a vágóasztal, a nyersanyag, minden más volt. A te szakmai életedben változott ugyanannyit a felvételi technika, meg a vágási technika, vagy ez most már egy állandó?
2: Annyit mondanék, hogy más volt, de az alapja ugyanaz. Tehát a film, tehát az, hogy miért csinálunk egy filmet, meg mi az, amiért ezeket a filmeket csináljuk, az, hogy a technológiák változtak, és ma már apám el volt hűlve azon az Orosz Bárka című filmen, amikor az Ermitázson végigmentek egy snitben, egy teljes film, hogy végigmentek az összes múzeumnak az összes, és ott eljátszották a történelmet. Ugye ő nagyon szeretett volna egy ilyet fölvenni, de hát a technológia nem engedte meg neki, mert hogy ugye bizonyos mennyiségű film fért bele ebbe a filmkazettákba. Tehát annyiban csomó minden újítás van, már drónok vannak, már kábelen futnak kamerák, már olyan kránok vannak, amivel úgy lehet mozgatni, de a nap végén azért Eisenstein filmjét nagyon nehezen lehetett utánozni. Tehát, hogy ma is azok a referenciapontjaink. Tehát, hogy ennyiben nem változott, csak a technológia és a játékszerek változtak. Ez egy nagyon, nagyon technikai sport tud a filmesni.
1: A te munkádban az AI mekkora szerepet kap?
2: Ó, nekem nagyon-nagyon sokat segít az életemen. Tehát nagyon sok része ez a fura, hogy mesterséges intelligencián kívül, nem az, mert egy betanított robot. Tehát olyan dolgokat csinál, amiket eddig is csináltak a filmesek mindig, tehát a hangokkal, pont itt rádióba ülök, tehát tudod, hogy hanggal mennyi mindent játszottok ti is, hogy hogyan hangzik, hogy ezek mindig voltak, de elképesztő, hogy gyorsítja föl ezeket a munkafolyamatokat.
1: Sajnos lejárt az időnk, de egyrészt képet kaptunk magáról a munkádról, azon keresztül egy kicsit rólad is, de ez most inkább a munkádról szólt, ez a portrébeszélgetés.
2: Én a munkám vagyok, ezt így mondják, jó?
1: De azért nagyon köszönjük, hogy jöttél, Jancsó Dávid.
2: Köszönöm a lehetőséget nagyon.
1: És további jó munkát kívánok.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszi, szia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Retro Rádióban.
3: Magyarországon egyre optimistábbak a munkavállalók. Mérsékelték az őserdő pusztulását Brazíliában. Folyamatosan melegszik az idő, eső, zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók. Ez derült ki egy felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondták azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele gondolja így. Ezzel együtt a felére olvadt azok száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind a cége, mind pedig a saját helye stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi erdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakori ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy eladják azokat, hogy aztán legelőket alakítsanak ki a helyükön, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és a szén-dioxid megkötésében. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Lemond a Magyar Tenisz Szövetség éléről Lázár János. A szervezet tájékoztatása szerint a jelenlegi elnök május 29-i hatállyal távozik posztjáról. Erről levélben értesítette a tagszervezeteket. Lázár János közölte a szövetség vezetését még 2020-ban elsősorban válságkezelési feladatként vállalta el, és úgy látja, sikerült stabilabb működést kialakítani. Kiemelte, az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az utánpótlás és szabadidős amatőr tenisz programok. Is. A döntés után tisztújító közgyűlést hívnak össze. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Van még két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy jazz meg az klasszikus például, szóval majd pár perc múlva megint hétfő, de itt lesz Rúzsa Magdi, a Padüdő Zséda, most pedig jön a

szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint.

Ágerei Retro Rádió a 90-es évek egyik legnagyobb sikerével. Ez volt a Hip Hop Boys, és az Ott Várok Rád. Jön mindjárt az FLM, ha rólad álmodom előtt pedig Ákost hallgatjuk. Keresem az utam a Retro Rádióban.

Néhány perccel ezelőtt a Hip Hop Boys kapcsán azt mondtam, hogy a 90-es évek egyik legnagyobb sikereit hallgattuk. Egy évtizeddel korábban, a 80-as években viszont ez volt az egyik legnagyobb siker. Az Ergo zenélt, szeretlek is, meg nem is. Olá Ibolyával folytatjuk, szól a gyönyörű Magyarország a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Back to Black és a Várj után Charlie énekel már is. Az légy, aki vagy a Retro Rádióban.
1: Hova mész? Hova futsz?

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Quimby. Ez volt az Autó egy szerpentinen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az AD Stúdió klasszikusa, az Álmaimban Amerika, és indulunk Berivel és Váci Eszter.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Janicsák Vecát hallgattuk. A Könnyek az esőben után jön nem sokára Bája Lex, a kedvesem előtt még Máté Pétert is meghallgatjuk. Elmegyek a retro rádióban.
1: Egy kis patak mindig rohant,

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Idők legnagyobb slágerei retro rádió. Péter Fibori és a Love Band. No meg a hajolj vele a hajamba. Után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Az Abaházi Presszó vendége Gombay Attila pipa készítő lesz. Különleges a foglalkozása, ő maga is egy különleges ember. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Holnap este az Abaházi Presszóban, tehát Gombay Attila pipa készítővel várunk mindenkit. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. A 4-es Street dalával búcsúzom ma. Mesélek a bornak a Retro Rádióban. Viszhall!

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.